0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hivatali visszaélés miatt nyomoznak a Neptun, a Kréta és a Poszeidon ügyében. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány. Az ország nagy részét mezőgazdasági asszály sújtja. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Hivatali visszaélés miatt nyomozza a budapesti rendőrfőkapitányság a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszerek ügyében. Sajtóértesülések szerint az eljárás a Fausz Zoltánhoz köthető cégek által fejlesztett és üzemeltetett rendszereket érinti. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter korában közölte, a minisztérium 40 oldalas feljelentést tett, mert álláspontjuk szerint ezeknél a rendszereknél eltűnt a verseny, az állam és az intézmények kiszolgáltatottá váltak, az árak pedig indokolatlanul magasak lettek. A miniszter szerint a választás előtti időszakban közel 20 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezeken a területeken. Az ügyben a rendőrség nyomozása jelenleg is folyamatban van. Két lépcsőben módosítaná a Kreszt a kormány, elsőként a legsürgetőbb közlekedés biztonsági problémákra, köztük a gyorshajtásra és az elektromos rollerek használatára vezetnék be az új szabályokat. A tervek szerint a 25 km per óránál lassabb rollerekre, a kerékpárosokra vonatkozó előírások lennének érvényesek, a nagyobb teljesítményű eszközökre pedig a segédmotoros szabályok vonatkoznának. Kötelezővé válhat a bukósisak használata, és korhatárt is bevezethetnek. A kirívó gyorshajtás a jövőben már nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény is lehet, a visszaesőknél pedig akár az autó elkobzása is szóba kerülhet. Emellett több útszakaszon átlag sebességmérést is bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Az ország közel 89%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály van, a Hungaromet adatai szerint. A nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében még kedvezőtlenebb a helyzet, ott a területek több mint 91%-át érinti az asszály. Az ország másfél százalékán súlyos, csak nem 60%-án nagyfokú, több mint 28%-án pedig közepes asszály.

Be három tagot, a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig a média szakmai szervezetek jelölhetnek. A képviselő csoportok várhatóan augusztus 23-áig tehetik meg jelöléseiket, a Művelődési Bizottság pedig augusztus 26-án hallgathatja meg a jelölteket nyilvános ülésen. A független közmédia testület a közmédia átalakításának részeként jön létre, feladata pedig az új rendszer szakmai felügyelete lehet. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelyén. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint a NAV kiemelt ügyek osztályának nyomozói több dokumentumot és bizonyítási eszközt is lefoglaltak. Az eljárás a cég feljelentése nyomán indult, miután a 2018 és 2020 közötti gazdálkodással összefüggésben költségvetési csalás gyanúja merült fel. A minisztérium szerint a nyomozók a bűncselekmény tárgyi és okirati bizonyítását keresték. A Családbarát Magyarország Központnál korábban ügyvezetőváltás után merült fel a szabálytalanságok gyanúja, többek között támogatások elszámolása és hiányos dokumentáció miatt. Bóka János, a Fidesz frissen megválasztott frakcióvezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása tiltakozása Magyarországon épülő Tisza-féle politikai önkénnyel szemben. A politikus közösségi oldalán reagált arra, hogy Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta lemondását. Bóka úgy fogalmazott, a döntés Magyar Péter sorozatos nyílt politikai fenyegetései után született meg, és szerinte nem véletlen az időzítés sem. A frakcióvezető attól tart, hogy a legfőbb ügyész távozása után az ügyészség politikai irányítás alá kerülhet. Magyar Péter ezzel szemben úgy reagált, az ország szerinte újabb olyan közjogi tisztségviselőtől szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Újabb szemét vettek őrizetbe és hallgattak ki gyanúsítottként az NKA botrány ügyében. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik. Az ügyészség az őrizetbe vett személy letartóztatását is indítványozta, erről a Kecskeméti járásbíróság dönthet. Az ügyben korábban már több embert letartóztattak, köztük a Nemzeti Kulturális Alap volt vezető tisztségviselőit és a pályázatok lebonyolításában érintett szereplőket. A gyanú szerint az NKA egyik döntéshozó testülete 2024 végétől több mint 1000 támogatásról döntött, összesen 17 milliárd forintot meghaladó értékben, szabálytalan módon. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden, július 27-én és 28-án ülésen szett rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket. Szabálytalanságokat találtak a Bicske és 60 puszta között tartott zebrák ügyében, erről Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter beszélt közösségi oldalán. A tárcavezető szerint hetek óta vizsgálják az állatok tartásának körülményeit, és a rendelkezésre álló adatok alapján 2024 és 26 között összesen 17 zebra fordult meg a területen, de 5-ről nincs megfelelő információ. Az ügyben korábban rendőrségi nyomozás is indult, miután felmerült, hogy több zebra elpusztult. A hatóságok azt is vizsgálják, megfelelően jelentették-e be az állatok elhullását, és szabályosan kezelték-e a tetemeket. A miniszter szerint az ügyben további tisztázásra van szükség. Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pozíciójára a miniszterelnökség. A kormány közlése szerint a szakember feladata az lesz, hogy erősítse a közpénzek védelmét szolgáló ellenőrzéseket, feltárja a visszaéléseket és javaslatokat tegyen azok megelőzésére. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász és pénzügyőr korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, ahol főosztályvezetőként az Európai Csalás elleni hivatal
Hivatallal, vagyis az Olaffal való együttműködést irányította. A miniszterelnökség szerint a KEHI vezetői posztjára 78 pályázat érkezett, ezeket 5 tagú szakmai bizottság

0: bizottság értékelte. A hivatal vezetőjét végül a miniszterelnök nevezte ki. A sürgősségi betegellátás, a gyermekgyógyászat, a pszichiátria, a belgyógyászat, az urológia, az érsebészet és az intenzív osztályos ellátás körül van a legsúlyosabb helyzet az egészségügyben. Erről Buga László, a fekvő és járó beteg szakellátásért felelős államtitkár beszélt a HVG-nek. Az államtitkár idei béremelést ígér a szakdolgozóknak, és azt mondta, felül kell vizsgálni a várólisták rendszerét is. Szerinte sok ellátási probléma papíron nem látszik, mert nem minden működési nehézség jelenik meg hivatalos szüneteltetésként. A tárca ezért országos helyzet felismerésen dolgozik, hogy régiónként lássák a hiányosságokat. Buga László szerint nem kórház bezárásra, hanem egyes intézmények feladatainak átalakítására lehet szükség. Sebastian Kurz volt osztrák kancellár is kapott megbízási díjat a Matthias Corvinus kollégiumtól, de sajtóértesülések szerint a Fidesz választási veresége után 110 ezer eurót visszautalt a szervezetnek. Az osztrák Falternak Kurz is megerősítette, hogy tanácsadóként dolgozott az MCC-nek. Feladata a 2023-ban megvásárolt Bécsi Modul Egyetemhez és az ausztriai kapcsolatépítéséhez kapcsolódott. Alap szerint Kurz havi 10 ezer eurót kapott, de később lemondott a tanácsadói díjról, és visszautalta a pénzt. Közben a Modul Egyetem tulajdonosi helyzete is változhat, mivel nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével az intézmény többségi tulajdon része várhatóan a magyar államhoz kerülhet. Mintegy 800 millió forint értékű adózás alól elvont cigarettát foglalt le a NAV Szabolcs-Máberek vármegyében. A pénzügyi nyomozók egy férfit rakkodás közben értek tetten, majd egy telephelyen közel 300 ezer doboz feltehetően hamis cigarettát találtak. A nyomozás során egy másik férfit is elfogtak, akit a szállítás és az értékesítés megszervezésével gyanúsítanak. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás, a becsült vagyoni hátrány 560 millió forint. A bíróság mindkét gyanúsított letartóztatását elrendelte. A NAV szerint az ilyen ügyek nem csak jelentős költségvetési kárt okoznak, hanem a tisztességes piaci szereplőket is hátrányba hozzák. Országos és nemzetközi burgonya fajta és növényvédelmi bemutatót rendeznek július 31-én a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán. A szakmai napra előadásokkal, szántóföldi bemutatókkal és drónos növényvédelmi bemutatóval várják az érdeklődőket. Az idei kísérletekben több mint 35 burgonya fajta szerepel, amelyeket a résztvevők a helyszínen is megtekinthetnek. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy támogassa a burgonya ágazat szakmai fejlődését, bemutassa a korszerű termesztés és növényvédelmi megoldásokat, valamint népszerűsítse a hazai termesztésű burgonyát. A program elsősorban termelőknek, szakembereknek és az agrárium iránt érdeklődőknek kínál hasznos információkat. Ősz elején átadják az M49-es gyorsforgalmi út első szakaszát, amely az M3-as autópályát köti össze Ököri Tófülpössel. A 28 kilométeres új útszakasz közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot biztosít majd Máté szakatérségének, ezzel jelentősen javíthatja a közlekedés Szabolcs-Máberek vármegyek keleti részén. A beruházás részeként csomópontok, hidak, felüljárók és pihenőhelyek is épültek. A fejlesztés következő ütemében az M49-es Csenger térségéig a román határig folytatódhat. A teljes nemzetközi kapcsolat megvalósulása azonban attól is függ, hogy a román oldalon a tervezett gyorsforgalmi út a következő hetekben elkészül-e. Kismértékben változik a menetrend a Nyíregyházi 90-es és 94L autóbuszvonalon augusztus 1-től, közölte a MÁV csoport. A 90-es járat esetében az autóbusz állomásról munkanapokon 5 óra 5 perckor induló busz, 10 perccel korábban 4 óra 55 perckor közlekedik majd az ipari park, ugyanezen a vonalon az ipari park, munkanapokon 22 óra 30 perckor induló járat, 10 perccel később 22 óra 40 perckor indul. A 94L, vagyis a Józsefvárosi piac és a Legó 2-es kapu között közlekedő járatnál szintén lesz változás. A hétvégi járatok a továbbiakban ünnepnapokon is elindulnak. Júliusban is változatos programokkal várja a látogatókat a nyíregyházi kertvárosi esélypiac és vásár a Fokos utcában. A piacon helyi termelők kínálnak friss zöldségeket, gyümölcsöket és kézműves termékeket, emellett több különleges rendezvényt is szerveznek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A nyíregyházi sportcentrum atlétai közül ketten is ott voltak az utánpótlás Európa-bajnokságon. Tilki Flóra 400 méteren a 21. helyen végzett, Kovács Lilianita 200 méteren állt rajthoz, és 25 másodperces idővel 34. lett. A két nyíregyházi sportoló a vágtaváltónak is tagja volt, amelyik a 16. helyen zártak. A Városházán köszöntötte Nyíregyháza polgármestere az ökölvívó bajnokságon. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Patricia számára augusztus elején jön a főverseny, az U19-es Európa bajnokság. Újabb amerikai játékossal állapodott meg a Deac kosárlabda csapata. Zachary Simmons és Jordan Duffy után Dimitrius Underwood a klub harmadik nyári igazolása. A 28 éves 193 cm magas hátvéd a szerb Sloga csapatában kezdte meg profi pályafutását, majd Romániába került, ahol 19,6 pontot, 7,4 lepattanót és 6,6 gólpasszt és közel két szerzett labdát átlagolt. Ezt követően Boszniába igazolt, ahol a KK Boszna együttesével ezüstérmet ünnepelhetett. A mögöttünk álló kiírásban ismét kiemelkedő egyéni teljesítményt produkált, a szlovák Nyitrában 17,5 pontos meccsen kénti átlaga volt, majd korábbi edzője hívására visszatért Romániába, és a rájátszásban jutó Pitesti-nél fejezte be a szezont. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Hétvégét tervezve szombaton térségükben sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futózápor előfordulhat. Ugyanakkor jó hír, hogy veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Sokat iszom, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
2: Akkor ezért nem alszol, és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
1: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
2: De azért nálad is az érdekes, amikor mondjuk nem tudom, műsort vezet, vagy rendezvényeken, vagy valami, amikor 2 órán belül azért nem ér véget, hát főleg akkor most egy ilyen 3,5 órás mozifilmnél mit csinálsz? Megiszod a 7 dl üdítődet, amit megveszel a popcornhoz,
1: nem
2: és már viszed magaddal a másik poharat, vagy mit csinálsz?
1: Hát csepegtető módra váltok. Nem, mármint nem úgy, mármint felül. Tehát, hogy csak óvatosan.
2: Csepegtető módra. Na, hát utána is jól lehet moziba is ülni. Tehát ez a, arra gudja, meg kicsit nedves ez a, na jó, itt ült Gabi.
1: Na jó, figyelj, én a popcorn magam után összeszedem. Tudod, ez a de aranyos ez a srác, ez minden szemetet maga után összeszedett, viszont idehúgyozhat.
2: Szóval úgy... Meglátnak a moziba, és akkor egyből, olasz Gabi fiam. Csak az első sor 1-es székre van a helyünk. Tehát ez a sehova máshova.
1: Vigyétek a húzatot, vigyétek a viszatlan húzatot.
2: Sajnos a film technikai okok miatt ma elmarad. Akkor egy másik filmre kell, az is elmarad.
1: Sajnos bezár a mozi végleg. Szóval, hogy a csepegtetést úgy értettem, hogy amikor viszek magammal üdítőt, akkor azt nem fogom hirtelen meginni, hanem hagyok a szervezetemnek időt, hogy feldolgozza, és akkor ne terheljen meg a vesémet. De mondod azt, hogy oké, hogy 2 óránként kell járnom vizelni, de az nem jelenti azt, hogy nem tudom visszatartani. Tehát, hogy nincsenek ilyen inkontinenciális problémáim.
2: Oké, visszatartod, de hát akkor már ott nagyon kell téblábolnod egy idő után, hogyha ott eltütükésztél.
1: Hát ezért van mindenhol, ezért tűnik úgy, hogy mindenhol jó kedvem van, ahol műsort vezetek, és ezért van az, hogy mindig...
2: Éjjön az ifjúpár! Én meg mindjárt jövök. Tehát ez a tessenek táncolni, 5 perc múlva itt vagyok.
1: Jó, hát ez annak köszönhető, hogy sok vizet iszom. Na, hát egyébként tudom javasolni mindenki számára. Főleg így nyári
2: melegben. De feltétlenül jó egyébként. Tehát most,
1: Nem, mert hogyha hozzászokatom magam, akkor kidobnak akkor a sivatagba végem?
2: Nem csak amiatt, hanem a te vesét hozzászokott. De akinek meg nem ehhez szokott a vesélye, és most hirtelen el kell sok vizet inni, annak nem jó, ráadásul az ásványanyagok egy részét kiüríti, főleg nagy melegben. Tehát kell a folyadékpótlás, ezt szokták is mondani az orvosok is, hogy bőségesen, de azt mondják, hogy egy csipet sót, meg egy picit cukrot mindig tegyünk hozzá, főleg ilyenkor nyári időszakban. Pont azért, hogy ezeket a nyomelemeket, meg a mindenféle elektrolitokat valamilyen szinten pótolt, mert egyébként meg kimosod a szervezetből. Tehát az sem jó, hogyha nyakra főre csak iszol, meg hát ugye a cukorbetegségnek azt hiszem talán ott is egy ilyen előjele az, hogyha nagyon szomjas vagy és állandóan iszol, és ezt is érdemes megnézni. Na hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek, egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan ivott, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pár, na hát most Olasz Gabi és a vizes Bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
1: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 grammot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már, igen. Például egy műsor alatt.
2: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
1: Meg. Na jó, megyek is, mert a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy...
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Nemzetközi kupameccset játszik majd a Loki a Nagyerdei stadionban, úgyhogy aki szereti a focit, és most már szeretné élőben is látni, nem csak a világbajnokságot tévén keresztül, akkor annak ez egy jó programnak ígérkezik. Tegnap is elmondtuk, ma is elmondjuk, hogy miután ott zajlik a Nagyerdei stadionban a Campus Fesztivál is, így azért más a beléptetés, más a közlekedés, más a parkolás. Érdemes böngészni a DVSC-nek a honlapját és megnézni az információkat. Folyamatosan frissítették tegnap is, hogy melyik kapun, hol lehet bejutni, hogyan lehet jegyet venni online formában, személyesen, hol kell majd kimenni, és a többi, és a többi. Mi van azokkal, akik egyébként a Campus Fesztiválra is rendelkeznek jegyet, és a meccsre is van jegyük.
2: És a kettőt együtt szeretnék élvezni.
3: Hát, igen, abszolút így van, mert vannak ilyenek, akik azt mondják, ha már bementünk a stadionba, utána meg ott maradunk, és akkor még a koncerteket meghallgatjuk. Szóval érdemes ezt megnézni, azért nem is mondjuk el, mert annyiféle információ van, meg annyiféle verzió, hogy ezért mondom, hogy érdemes.
2: Elszállna ez a szó.
3: Már meg érdemes megnézni a honlapot, és akkor a Pjunik ellen játszik ma este a Debrecen. A Nyíregyháza közben tegnap két fiatal játékossal kötött profi szerződés, mind a ketten 17 évesek, úgyhogy Kondor Tiborról és Hajós Lőrincről van szó, saját nevelésű játékos, Kondor Tibi, Hajós Lőrinc pedig ibrányi származású, egyébként Budapesten a Vasasnál játszott a legutóbbi szezonjában. Mind a ketten már nagy valószínűség szerint pályára léphetnek a hétvégén az NB3-as mérkőzésen, bár jól tudom, akkor Hajós Lőrincnek van egy kisebb sérülése, de lehet, hogy ez nem akadályozza majd abban, hogy játszhasson a hétvégén, mert hogy a hétvégén nem csak az NB1 kezdődik el, hanem az NB3 is. Úgyhogy ott is érdekes történések lesznek, például a Deacnál is komoly terveket szövögetnek, és szeretnék kiharcolni azt, hogy feljussanak az NB2-be. Tavaly is közel álltak ahhoz, hogy osztályozót játszhassanak. Egy fél idő választotta el a debrecenieket attól, hogy ott legyenek az osztályozón. Végül a Cigán játszotta, hogy azt az osztályozott a Nagykanizsa ellen, és a Nagykanizsa jutott fel. Milyen érdekes, néztem most csak úgy kíváncsiságból, hogy hogy alakult a Nagykanizsa kerete a nyári szünetben, nem vételkörzetünk, egy picit arrébb vannak, de azért kíváncsi voltam, hogy hány játékos tartottak meg a bajnok csapatból, azért jó nagy változás volt. Úgyhogy ez is egy érdekes szempont, hogy most örülsz, bajnok csapat, jaj de szép, jaj de jó, majd másnap megközlik, hogy oké, de az NB2-t már nem veled képzeljük, szóval ez azért a játékosoknak nem biztos, hogy egy olyan jó dolog. Hozzáteszem, hogy sok esetben az van, hogy akik kiharcolták a feljutást, azért ott a csapatok zöménél azt mondják, hogy jó, akkor vágjunk vele ezzel a keretnek a következő szezonnak is, némelyik csapatnál viszont elég nagy változások vannak.
2: Úgyhogy, ami nem túl korrekt, bár hát...
3: Oké, de a magasabb osztályban meg lehet, hogy azok a játékosok már nem felelnek meg, vagy ők maguk mondják azt, hogy inkább máshol folytatom, mert felajánlják, hogy fogsz játszani, de nem annyit, mint eddig, ő viszont inkább játszani akar, és akkor elmegy egy alacsonyabb osztályú csapathoz. Úgyhogy izgalmas lesz majd szerintem az NB3 is, idén is lesznek kihívók, tavaly a Kisvárda lett, a Kisvárda 2 a bajnok, nyilván ők nem játszhattak osztályozót, nem juthatnak fel, mert második csapatról van szó. A Kisvárda keretében is voltak változások, az első csapatnál is szintén ugye vételkörzetünk, ők is majd a Honvéd ellen kezdik a hétvégén szombaton a bajnokságot. Igazából nem rossz így az elosztás, ha valaki nagyon szereti itt a keleti régióban a focit, akkor pénteken este elmehet a Spari Újpestre, aztán szombaton elmegy a Kisvárda meccsére, vasárnap meg a Lokinak a meccsét néz meg. Úgyhogy végig lehet járni a környéket, hát most már a Miskolc nincs, tehát a Diósgyőr. Ellenben a Diósgyőr második csapata látogat majd szombaton délelőtt 11 órától Nyíregyházára. Az NB3-as meccse, szóval azért mégiscsak lesz Spari Diósgyőr rangadó, csak az NB3-ban. Úgyhogy szerintem a szurkolók is erre is fokozottan készülnek majd. Mint ahogy fokozottan készület Nagy Ádám is, ugye válogatott játékosról beszélünk, aki egy jó ideje már Olaszországban légióskodik. Nem jelent meg a Spezia edzésén, és azt mondják a szakemberek azért, mert hogy nagy valószínűség szerint hazatér a Ferencvárosba. Úgyhogy egy sokszoros válogatott játékosról van szó, talán már meg is egyezett a két klub a kivásárlási árban, nagyjából egy a 100 000 euróról beszélünk, és elképzelhető, hogy Nagy Ádám hazatér Magyarországra. Megérkezett Lewis Hamilton és Max Verstappen is Budapestre, akik most az M3-ason közlekednek, előszeretettel láthatják majd, hogy sárga táblákkal ki van írva az M0-áson, és meg nagyon sok helyen repülőtér környékén, hogy Hungaroring, ez nem véletlen. mert hogy a Hungaroringen rendezik majd a Formula 1-es nagydíjat, a következő versenyt, és érkeznek most már a sztárok, érkeznek a pilóták, és milyen érdekes, tudják a szurkolók, hogy ki mikor érkezik, megnézik menetrendszeri, nem menetrendszeri, milyen repülő, hogy mint. Tegnap is ott voltak a rajongók a repülőtéren, és láthatták, hogy Hamilton megérkezik. Hoztak neki egy ilyen kék színű Ferrarit, és azzal utazott be aztán Budapestre a szállodába, tehát őt nem úgy vitték be, hanem kapott egy kocsit. Hát mondjuk elég feltűnő egy kék színű Ferrari.
2: Ennél Justin egy kicsit, Biebernek is volt ilyen.
3: Igen, ennél kicsit visszafogottabb volt. Max Verstappenhoz ért egy ilyen kis buszszerű autó érkezett, és akkor azzal vitték be a szállodába. De a rajongók tudták.
2: Egy csuklóst vezetett.
3: Azért nem akkora kis busz.
2: Igen, akkor most én viszek mindenkit, és akkor a csapatát felültettem.
3: Volt ilyen, képzeld el, annak idején Révész Bálint csinálta ezt, a Sparinak az elnöke, tulajdonosa, aki egyébként ugye teherautó sofőrként kezdte annak idején az egész karrierjét, és ő volt az, hogy amikor a csapata a bajnoki címért harcolt az MB2-ben, és azt mondta, hogy jó, akkor most én leszek a sofőr, és akkor így beült, és ő vitte le a csapatot az egyik bajnoki mérkőzésre. Jó pofa dolog, én is azt gondolom.
2: Tehát, hogy srácok, üljetek be a billencsbe,
3: igen,
2: és kapaszkodjatok.
3: Nekem is volt szerencsém már mellette ülni, akkor meg Kis Norbinak a kamionját próbálta ki, és akkor mondta, hogy nem ülök ebbe mellé, hogy esetleg körbevisz egy körre a rabócsiringem. Emlékezetes élmény volt. Életemben nem nyomtam még úgy a padlólemezt ott elő, a nem létező.
2: És nem is Norbi vezetett?
3: Nem Norbi vezetett, hanem Bálint. De úgy, hogy közben én be voltam szíjazva, meg ő is, meg stb. És akkor sisak rajtam, és közben így jöttek a kanyarok, gyorsult, és nézett rám, és beszélt hozzá, és megmondta, Bálint, nem kéne már ott fékezni egy kicsit, azért így jönnek a kanyarok, brutális fék, meg gáz van, ezt ugye sokszor meséltem már, 1200 lóerős versenykamionról beszélünk. Most ott egyébként szünet van, majd augusztusban folytatódik a sorozat. Kevesebbet beszéltünk most Kis Norbiról, mert igazából kevesebb minden történt. Szokásos, megnyeri a futamokat, legutóbb úgy nyerte meg, hogy a 8. helyről rajtolt, és az első körben már az első volt.
2: Tehát nem úgy nyerte meg, hogy egy órával később érkezett meg.
3: Hát körülbelül most már ott tartunk, hogy ki kellene találni valami olyan szabályt Norbi ellen, nem akarok tippeket adni, de ez igen, amikor a mezőny a táv felénél jár, Norbinak akkor lehet elindulni
2: a boxutcán. Bekötöttem fél tank.
3: Igen, ez lehet a következő megoldás, és akkor nagy újjongás, ez az, csak harmadik lett.
2: Megvagy.
3: Végre kitaláltunk valami olyan módszert, nem tudják megfogni egyelőre, hát arany magasan vezeti a kamion Európa bajnokságot.
2: Nyilván egyébként Norbi és a csapat érdeme együtt, tehát hogy ahhoz kell egy olyan technika is, meg nyilván egy olyan vezetői tudás és tapasztalat, ami
3: és nem tudják,
2: páratlan.
3: Igen, sokan nem tudják, de ez az autó, ez Nyiradonyban készül. Tehát Hajdú-Bihar megyében itt a közelben. Igen. És ott rakják össze, gyakorlatilag a motor az az egyedüli elem, ami úgy érkezik meg készen, és az összes többit, a karosszériát, a vázat, a futóművet, mindent kézzel készítenek, tehát ez egyedi tervezésű, egyedi autó. A korábbi autója is Norbinak ott van a mezőnyben, René Reinert használja, és tavaly ugye azzal megnyerték a csapat bajnokságot így a két kamionnal együtt. Hát az se sokkal lassabb, tehát vannak fejlesztések az új autón, de a régivel is még mindig versenyképes lenne Kis Norbi. És hát ha egy picit még VB-zünk, mert visszatekintünk, hát mindenki azt gondolná, hogy itt a VB legnagyobb nyertese a spanyol válogatott, meg azok a futballisták, akik esetleg eladták magukat, mert jó teljesítmény nyújtottak. Nem. A legnagyobb nyertes David Beckham volt az egész világbajnokság alatt, úgyhogy gyakorlatilag alig láttad.
2: Egyszer-egyszer feltűnt a feleségével.
3: Igen, de egyébként nagyjából akkor láttad, amikor a különböző reklámokban bukkant fel, és kereste a poharat. Nekem egyébként pont van egy olyan poharam. Elmentem ebbe a gyorsétterembe, csak azért, aha, hogy kíváncsiságból, hogy milyen poharat kapok, és egy David Beckham-es pohár jutott pont, mert ugye be volt csomagolva, nem tudtad, nem választhattál. Hozzáteszem, hogy a reklámokból 8 milliárd forintnak megfelelő összegütötte a markát David Beckhamnek, csak ebből a néhány reklámból, amiben szerepelt. Azért ez nem egy rossz összeg. Shakira volt a másik nagy nyertese az egész világbajnokságnak. A dal, a fellépések, meg a halftime show, meg a minden miatt azért 6,3 milliárd forintnak megfelelő összeget csak összeszedett ez alatt a világbajnokság alatt. És sokan azt mondták, hogy az egész VB legnagyobb vesztese pedig Piqué, mert hogy látták, hogy Shakira milyen bombaformában van még mindig, ugye ott táncolt az utolsó mérkőzésen a döntőnek a szünetében, és ömlött a sok komment, és ennyi volt, hogy ez a Piqué egy idióta, egy ilyen nőt itt hagyni, tehát ez hihetetlen volt.
2: Hát jó, de nem ismerjük Shakirát.
3: Nem hát, ismerjük, de semmit
2: az,
3: nem öregszik.
2: Az, hogy a külsejét látjuk.
3: Csak a külsőkre gondoltak, így van. Nyilván hát a foci szurkoló az most nagyjából ennyit látott Shakirából, szerintem még a hangját sem hallgatták meg, az sem érdekelte, csak az, hogy néz.
2: sőt ugye itt is felröppentek a pletykák, mint Jim Carrey esetében, hogy az nem ő volt, meg ez sem ő volt, hogy ez nem Shakira volt, rögtön ahogy a megnyitón
3: lement. A megnyitónál, igen, mert ott végig rajta volt egy ilyen napszemüveg, és nem lehetett látni a szemét, meg az arcát rendesen, és sokan azt mondták, hogy ez egy hasonmás, tehát hogy nem is ő volt.
2: Én nem így emlékeztem Shakirára, megmondom őszintén, igen, tehát én nem ismertem volna.
3: Én sem, de a döntőben viszont igen, tehát ott viszont teljesen úgy nézett ki, úgyhogy lehet, hogy az első meccsen még nem ő volt, aztán lebuktunk. Na, akkor gyorsan.
2: Akkor gyorsan, jó van, igen. Legyen egy halftime show is.
3: Nem hiszem, hogy egyébként ezt megmernék kockáztatni, bár volt ilyen a régi szép időkben is, hogy volt Madonnának is hasonmása, George Clooney-nak, George Michael-nek, nagyon sok, én emlékszem annak idején ilyen orosz oligarchák, például szülinapi bulira hívták Madonnát, meg ilyesmi, tehát ő volt a sztár vendég esténként mondjuk egy ilyen moszkvai partin, és hát volt olyan, hogy megkérdezték, hogy nem tudom, az eredeti az ennyibe kerül, az utánzat meg ennyibe kerül. Jó lesz az utánzat.
2: A barátaim mindig részegek.
3: Ezt akartam, hogy már úgyse ismerik fel, majd megcsinálják a közös fotót vele, és egyébként meg senkit nem érdekel. Tehát biztos, hogy létezik ez a fajta biznisz is.
2: Igen, meg igazából, hogyha a végsőkig tagadnak, meg tulajdonképpen nem érdekli az emberek véleménye őket úgysem, úgyhogy bárkit odaállíthatnak. Én azt gondolom, hogy manapság ez már teljesen a sminkeknek köszönhetően is, hát simán elérhető.
3: Ez a sok plasztikai sebész. Hát tegnap láttam egy...
2: Én is lehetnék Shakira, csak nincs annyi pénzem.
3: Most, hogy fodrásznál voltál, nézem, hogy egészen jó kis hasonló lett a hajad.
2: Annyira hasonlítok rá, mint ő a megnyitón önmagára.
3: Igen, egyébként most így, hogy látom az összegeket, ez a 6,3 milliárd, ugye a dalért meg a fellépését, nem hiszem, hogy ennyi pénzért megkockáztatta volna azt, hogy akkor nem az eredeti megy.
2: Az is lehet felezett vele. Én meg otthonról néztem.
3: Nyilván ő fizeti, tehát azzal nem lenne gond, de hát szerintem azzal azért lebuknának. Piqué biztos tudja, hogy melyik az eredeti.
2: Hát valószínű egyébként. Igen, azért...
3: Lehet, hogy a 6,3 milliárdból vagy kettőt átcsöpekne, de mondd azt, hogy én vagyok az eredeti, jó? Közben pedig, hogy máshol vagyok.
2: Piqué, te csendben maradsz, mint a házasságunk alatt? Laci, közli a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: vihar a szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NK ügyben. Több mint 200 millió forint közpénz mehetett tusványosi utakra. Lecserélte a gondosóra programot a kormány az uniós helyreállítási tervben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NK ügyben. Sajtó értesülések szerint Koncos Nóráról van szó, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki az ügyészség. A Kecskeméti járás bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, a szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának kockázatára hivatkozva. A döntés ellen fellebbeztek, az NK ügyben már 7 gyanúsított van. A gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat szabálytalanul osztottak el, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A korábban letartóztatott 6 ember közül 4 továbbra is letartóztatásban marad. Több mint 200 millió forint közpénzt küldhetett az állam Orbán Viktor és kísérete Tusnád fürdői útjaira 2025-ig. Erről a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Velkei György László közlése szerint az eddig fellelt dokumentumok alapján a tárca több mint 202 millió forintot fordított a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkeztetésére és egyéb kapcsolódó kiadásaira. A költések főként Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. A beszámoló szerint a volt miniszterelnök korábban többnyire honvédségi különgéppel utazott Erdélybe, de volt példa a bérelt magángépre is. Az államtitkár szerint a végső összeg ennél magasabb lehet. Lecserélte a gondosóra programot az uniós helyreállítási tervben a kormány, hogy elkerülje a forrásvesztést, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. A programot jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Integritás Hatóság is vizsgálja, újabb feljelentést is tett. Magyar Péter szerint a program célja önmagában nem vitatható, ugyanakkor a megvalósítással és az árakkal kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel. A miniszterelnök azt mondta, az átvilágító szervektől és az Európai Bizottságtól is érkeztek jelzések, ezért a kormány más projektekkel váltotta ki az érintett mérföldköveket. A korábbi tervekben a program becsült költsége több mint 80 milliárd forint volt. Magyar Péter szerint a Tisza párt nem támogat olyan államfő jelöltet, akiknek 2026 előtt miniszteri, képviselői vagy más politikai szerepe volt. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, az ideiglenes köztársasági elnök személyéről a Tisza frakció dönthet várhatóan egy vagy több ülésen. Hangsúlyozta, hogy nem egy pártnak vagy politikai oldalnak, hanem az egész országnak választanak államfőt. Magyar Péter szerint olyan jelöltre van szükség, aki képes védeni az alkotmányos berendezkedést és a szuverenitást, ugyanakkor fontos erkölcsi kérdésekben is megszólal.

viselkedést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Bízunk benne, hogy a rendőrök munkáját és komfortérzetét is segíti majd az az újítás, mely során nyári és téli köznapi szolgálati egyenruhát kapnak majd, ugyanis teljesen megújul a rendőrség repertoárja, vagy legalábbis ruhatára, meg gondolom már álltak ott a gardrób szekrény előtt, és mindig most mit vegyek fel?
2: Ez a fehér ing.
1: Mit vegyek fel? Na hát remélhetőleg lesz mit felvenni. Azt írják, és egészen meglepő, hogy 2026-ra eljutottunk odáig, hogy az eddigiekkel ellentétben piaci alapon, tehát nyílt közbeszerzési eljárás formájában pályáztatják meg egyébként, és hát cég legyen a talpán, aki meg tudja majd tenni ezeket a szükséges lépéseket. Augusztus 14-éig délig várják egyébként a benyújtani kívánt ajánlatokat, és hát így fogják majd megversenyeztetni. Egészen sokféle kritériumnak kell megfelelni, akár a tányérsapkánál is.
2: Én ezt a tányérsapkát is már lehet, hogy megújítanám egy kicsit, hogy persze legyen, de ez valamikor kitalálták ezt, hogy legyen tányérsapka, a 1920-as évek környékén, azóta tányérsapka van. Most lehet, hogy dérvívű meg fog rám sértődni, de például a tűzoltóknál van ez a nőknek is a téli viselet, és ez az usánka nevű.
1: Igen.
2: Szerintem az a nőnek olyan hülyén néz ki. Már bocsánat. De
1: szerintem egyébként meg jó, tehát egy nő ilyes.
2: Legyen már egy kicsit csajosabb, ilyen kis csákószerű, vagy valami, ami van nekik a nyári, az igen, az jól áll egy
1: hölgynek. De amúgykor láttam ilyen usánkás fotót egy hölgyel, ott állt a hóban, bakancsban, bikiniben, usánkával, szerintem tök jól néz ki.
2: Úgy igen. De látod, akkor reformáljuk meg így. Na, majd mindjárt kapjuk a telefon Dérvivitől, hogy akkor ezek szerint legyen ez a bikinis felállás usánkával. Tudod mit? Így elfogadom.
1: Most komolyan, ahova amúgy is mentek, tehát a tűzoltó általában meleg helyre megy. Ott, és így is be vannak öltözve, hát amúgy is melegük van.
2: Igen, de hát hogy azért mondtam, hogy kicsit lehetne, vannak persze ilyen nőiesebb szabású cuccok is, mert most már nagyon sok női rendőr van, tehát rájuk is gondolni kell, hogy nem ugyanaz az a viselet, hogy fakabát tessék, akkor ráadunk egy olyan kabátot, és akkor lóg rajta, nem legyen nőies szabású, legyen, de vannak is, tehát vannak szoknyák nekik, ilyen rövidebb szoknya, stb. Tehát szerintem szépen fel lehet öltöztetni.
1: Igen, azt gondolom, hogy tényleg ideje volt már annak, hogy ezt is megreformálják. Nyilván anyagban is, minőségben is azért vannak komolyabb technikai újítások már azért a ruházatban is. Nyilván egyébként így a civil embereket különösebben nem fogja befolyásolni ez.
2: Nem. De ilyenkor meg lehet nézni, hogy sajnos most már az időjárásra fel kell készülni, hogy ilyen szélsőséges lesz, és ilyen meleg nyarak lesznek. Lehet, hogy egy ilyen mediterrán vidékre el kell menni, és meg kell nézni, hogy ott egyébként a rendőrök mit viselnek. És akkor lehet onnan lopni ötletet. Mondjuk egy görög rendőr mit visel, vagy egy spanyol rendőr, vagy Cipruson, vagy nem tudom, egyáltalán visele bármit.
1: Nem tudom, mit visel a görög rendőr, de hogy girosz van a kezében, az biztos, az egyikben biztos van egy girosz a kezében.
2: Annak idején a katonák mindig mondták, azért kezdtek el kopaszodni, mert hogy viselni kellett ezt a katonai
1: jó, hát
2: sapkát.
1: A brékesek meg azt mondták, hogy azért kezdtek el kopaszodni, mert fejem pörögtek.
2: Igen, meg a baseball sapkát.
1: Hát a brékes rendőr meg aztán főleg kopasz.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Az ember óhatatlanul is belekeveredik olyan szituációba, hogy csak rosszkor voltál rossz helyen. Egyszer vittem haza egy társaságot, amire nem volt sokáig példa, hogy én vezettem volna, aztán mégis úgy döntöttek, hogy én leszek a sofőr. Viszem a társaságot egy kis faluban, és egyszer csak látom, hogy egy kutya szalad felénk, így oldalról, az autó felé. Hát én haladok tovább, de a kutya az nem állt meg, konkrétan belerongyolt a kocsi hátuljába, a bal hátuljába, és behorpadt.
2: Vakkomondor!
1: Behorpadt a karosszérja. De nem hittem el, amit látok.
2: Na, hát ő valószínűleg kosnak képzelte magát, igen. Még előző életében az lehetett, és gondolta, akkor most lefejel téged.
1: Igen, és pont március 20-a volt, és a szülinapja biztosan.
2: Emlékszel a sztorira a vakkomondorról?
1: Nem emlékszem.
2: Nem emlékszel? Valamelyik képviselő, vagy nem tudom mi volt, és hogy azt mondták, hogy a feleségét megütötte, és azt mondta, hogy nem csak megbotlott a vakkomondorba, és elesett is. Valami ilyesmi volt, már én sem emlékszem pontosan a sztorira.
1: Jaj, persze, hányan estek már
2: igen,
1: le a lépcsőn.
2: Igen, csak sajnos. Ezért mondtam a vakkomondort, hogy akkor ezek szerint ez egy harcias vakkomondor volt, neki ment az autódnak. De az is jó. Tehát az a biztosítási ügyintéző, akinek egymás után mondjuk bemegy, a hétfő elkezdődik, már 8 óra, jönnek az ügyfelek. Először jön egy, aki a vasvillával, jön a következő, megsérült a karosszéria, neki mondja ott egy kutya, és megmondja, hogy itt mindenki hülye a környéken.
1: Itt mindenki. Úgyhogy legyetek óvatosak, mikepért
2: környékén. Sajnálom a tulajdonosokat egyébként, akiknek az autóját tönkretették, mert szerencsétlen autókon töltik ki a dühüket néha, meg az ilyen, nem is tudom minek, frusztráltság, vagy minek nevezhető, vagy csak a hülyeséget. Mit tehet az a szerencsétlen autó erről, meg a gazdája, főleg aki ott parkolt.
1: Ez a tényleg ez a rosszkor rossz helyen, és ráadásul manapság annyira drága a fényezés, meg a helyrehozatal.
2: Hát azt nem lehet fényezni. Megíteled a lyukat. Tehát ez komplett ajtócsere, motorháztetőcsere, szélvédőcsere, stb. Tehát ez drága mulatság, igen. És ez mi lesz majd polgári peres úton, érvényesítheted az úri emberen, aki ezt csinálta, mert nyilván ilyenkor még az sincs, hogy a másiknak a biztosítójára megcsinálják, hanem majd a rendőrség lezárja az ügyet, aztán majd polgári peres ügy, és ha van egyáltalán bármilyen vagyona, vagy pénze, vagy valami, akkor majd azt perelheted. Legalábbis régen ez volt, nem tudom, most változott.
1: Szerintem hasonló, de ez nyilván évek kérdése, mire a végeredmény az lesz majd, hogy hát ugye 20 000 forintot tudtunk behajtani a tisztelt úriemberen, úgyhogy a kár pedig hát egy ilyen 1 200 000, de és nyilván azért nem fogod megvárni azt, ha tönkretette az autódat, például egy össze-vissza rongált szélvédő, amivel egyáltalán nem lehet vezetni, mert nem látsz ki rajta, itt van egy fotó, tehát azt azonnal megcsináltatod saját költségen.
2: Persze, így van. És hát mostanában már ezt sem lehet tudni, hogyha egy újabb autó, akkor annak a szélvédő cseréje is azért drága, mert egy csomó ilyen radartól kezdve minden ott van benne, ezeket még akkor át kell szerelni, vagy nem tudom, úgy kell megvenni, nem értek.
1: Megkalibrálni, és nem is mindenhol tudják ezeket megtenni.
2: Igen, szóval ez most már nem olyan, mint annak idején, hogy fogtad egy zsinórral, kiszedted a Gispolszkiból, és beraktad 10 perc múlva magadnak a szélvédőt. Ez azért
1: a ladába. Azért az is jól néz ki.
2: Igen, hát az agyós elé már nem jutott üveg. Az a lényeg, hogy én kidáltak, ott rendben van, ott meg, hogy kicsit befúj a szél.
1: Ma már gyorsítok, úgyhogy zárja be a száját.
2: Igen, ráadásul májusban jönnek a cserebogarak.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fideszes képviselők az Alkotmánybírósághoz fordultak. Rekord közeli utasforgalom a Liszt-Ferenc repülőtéren. Felülvizsgálják a szolgálati járandóság szabályait. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Utólagos norma kontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz-KDNP 50 országgyűlési képviselője az alaptörvény 17. módosításának egy vitatott rendelkezése miatt. Az indítvány a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló átmeneti szabályt érinti. A kifogásolt rendelkezés szerint az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő államfő megbízatása, és az országgyűlés legfeljebb 5 évre új köztársasági elnököt választana. A képviselők szerint a szabály megalkotása nem felelt meg az alaptörvényben előírt eljárási követelményeknek, ezért kérik a rendelkezés megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság az indítványt eljárási szempontból vizsgálhatja, a módosítás tartalmát azonban nem bírálhatja felül. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport. Január-június között csak nem 9.600.000 utas fordult meg a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami több mint 5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban meghaladta az utasforgalom az 1.900.000-et, ez közel 13%-os emelkedés tavaly júniushoz viszonyítva. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London, amelyet Isztambul és Tel Aviv követ. A repülőtér idén 4 új interkontinentális járattal is bővített kínálatát. Toronto, Philadelphia, Szöul és Riyadh is közvetlenül elérhető Budapestről. Felülvizsgálja a kormányos szolgálati járandóság rendszerét, ezt jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A cél egy jogszerű és méltányos megoldás kidolgozása, amely figyelembe veszi az érintettek érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a hatályos jogszabályokat is. A felülvizsgálat azokat az egykori katonákat érinti, akiknek jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával változott meg. A miniszter hangsúlyozta, aki hosszú éveken átszolgálták az országot, kiszámítható és megbecsülést érdemelnek. Hozzátette, a kormány korábban már megkezdte a méltánytalanul elbocsátott katonák helyzetének rendezését is. Már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelő bírálja el az egyedi gyógyszerkérelmeket, miután átvette a Batthyány Stratmann László Alapítvány korábbi feladatait. A változásról még június végén döntött az országgyűlés, az ezen a héten érkezett kérelmeket pedig már a NEAK kezeli. A szervezet közleménye szerint az alapítvány működését több szakmai és működési probléma is nehezítette, ezért volt szükség az átalakításra. A NEAK azt közölte, hogy az átállás idején átmeneti nehézségek előfordulhatnak, ugyanakkor megerősített kapacitásokkal dolgoznak. A korábban meghozott döntéseket nem vizsgálják felül, az újonnan benyújtott kérelmeket azonban már a NEAK bírálja el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a sok napsütés mellett gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, a maximumok 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Például azt fontolgatják, hogy a 16 éves tankötelezettséget 18-ra emelik. Ez még egyébként csak egy gondolati történet. Ezzel a hátrányos helyzetű gyermekeken szeretnének segíteni, hogy még tovább az oktatási rendszerben tartják ezzel, még tovább fogva a kezüket.
2: 18 évesen még lehet, hogy 8-os lesz.
1: Hát nem lehetetlen.
2: Hú, azért az meg kemény. Tehát most gondolj
1: valaki bele... engedje már át, amikor azt mondja az igazgató.
2: Mennyi? 14 éves egy átlagos, ugye? Egy 8-os.
1: Igen.
2: 14 az egyik, a másik 18. Uram, bocsánat, még mondjuk késik, vagy ilyesmi egy kicsit. Tehát mondjuk a késő... Ját nem, a 18 évnél mindenképp befejezi.
1: Igen, nekem
2: de
1: is...
2: De ha nem fejezi be, mert mondjuk késett, és ő mindenképp meg akarja. Nem a tankötelezettség a kötelező 18 évesen, 20 évesen még mindig. Kisfiam, most már le kell vizsgáznod, és át kell menned valahogy.
1: Igen, nyilván egyébként a diákok nem dohányoznak, de filmekben láttam ilyet, hogy a tizenévesek is már kint vannak, és elbújnak, és szünetben a fa tövében cigiznek, tehát általános iskolában.
2: Láttál ilyet? Én tapasztaltam, amikor gyakorlaton voltam, és tanítottam, és kérdeztem, hogy hol a fél osztály, és mondták, hogy hát lent Ricsikének éppen a születésnapját ünneplik, pesgőznek.
1: Ma lett 12.
2: Ezek 8-osok voltak, igen, majd az egyik feljött, és közölte, mondta, hogy hát éreztem rajtuk, meg lehetett látni, hogy dohányoznak is, és akkor így mondták a tanáriba a többiek, hogy jó, hát ő már mondta a kisfiú 4 éve, vagy 4. korától aktív dohányos.
1: De így, saját bevallása szerint. Ettől távol tartanám mindenkit, és csak azt akartam ebből kihozni, hogy míg a többiek ugye a fatövében dohányoznak stikába, addig ugye az osztálytársuk, aki már 18 éves, ugye már vehet alkoholt, vehet dohányterméket.
2: Viszi a többieknek.
1: Igen, na jó, hát remélhetőleg azért nem ez lesz a nagy százalékban, hogy a 18 éves a 8. osztályos.
2: És hát még mielőtt mindenki azzal vádolna minket, mindig szegény rollereseket bántjuk, hogy az egyik legpraktikusabb közlekedési eszköz lehetne, mert beteszed, összezárod, beteszed a csomagtartóba, a kocsiba, elmész nyaralni, elmész kirándulni, vagy ha messzebb van a munkahelyed, leparkolsz egy parkolóban, kiveszed a parkolóból a rollert, kinyitod, azt az 1-2 kilométert villámgyorsan meg tudod tenni, idézőjelben villámgyorsan, de gyorsabban, mint gyalogos, tehát azt mondom, hogy azzal lehet úgy közlekedni. Tehát tényleg egy tiszta, otthon tölthető, praktikus eszköz lenne, csak meg kell tanulni vele közlekedni.
1: Mint ahogy annak idején a mikrohullámos ütőt is meg kellett tanulni használni, és nem a macskát szárítani benne. Tehát, hogy volt, akivel egy szócsatába kerültem, amiatt, mert hogy az is hülye, aki használja meg, aki kitalálta, volt az ő véleménye ez, hogy ezt be kellene tiltani. Én meg azt mondtam, hogy ott se a mikro, illetve a feltalálója a hibás, hogyha valaki macskát szárított benne, és elpusztult az állat, igen. Mert ilyen is volt. Szóval csak észre kellene tudni használni, remélhetőleg egyébként észnél vagytok közben.
2: Ha már ezt mondtad, a mikrónál meg egyébként most vannak nagyon jó főtt kukorica receptek, azt is érdemes megnézni videókon, 4 perc alatt elkészül benne egy főtt kukorica, csak szólok.
1: Akkor a holnapi téma is megvan.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szintmérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, válsz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szintmérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
2: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt, nézi.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feleslékbe,
2: micsoda,
1: ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33.
2: Tehát igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, hogyha a vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
2: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogy ha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
2: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Wendy Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25! Sunshine Boom! A nagy bummolás! Aggodalomra semmi ok! A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánság műsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól. Közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert orrási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugár út, a Nagy Erdei körút és a Pallagyi útról beszélek. Valamint a 33-as bevezető szakaszán még mindig tartanak a munkának, a 30 km per órás sebesség korlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást, és itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtjuk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást, hogy valaki az mentes közlekedési előtte.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
0: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
8: Két órán belül elfogták a Pocsai Lottózó feltételezett betörőjét. Sebességkorlátozás jön a debreceni Diósági út végén. Készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
8: Két órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, akit a pocsai lottózóba történt betöréssel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint július 22-én hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy betörtek az üzletbe. Az egyenruhások azonnal a helyszínre mentek, adatokat gyűjtöttek, majd rövid időn belül azonosítottak egy 34 éves férfit, akit kapcsolatba hoztak a bűncselekménnyel. A gyanúsítottat a bejelentéstől számított két órán belül elfogták, majd előállították a derecskei rendőrről se. Az eljárás során az is felmerült, hogy a férfi egy másik betöréssel is összefüggésben hozható. Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diószegi út végén. Az érintett szakaszon lakott terület határa is a horgásztó között található. A döntés lakossági jelzések, valamint a rendőrséggel és az önkormányzattal közösen végzett baleseti adatelemzések alapján született meg. A cél a közlekedés biztonságjavítása, különösen azon a szakaszon, ahol a forgalom és a sebesség miatt több kockázat is felmerült. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még a szeptemberi iskola kezdés előtt kihelyezik a szakemberek. A Magyar Közút arra számít, hogy az egységes korlátozás kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba gyermekfesztivál, és a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. A szervezők szerint a cél, hogy a virágkarnevál egyszerre őrizze a hagyományokat és új élményeket kínáljon Debrecenben. Kormány ciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul Magyarországon, megközelítőleg 3500 milliárd forintos kerettel. Magyar Péter miniszterelnök a Baross Gábor vasútfejlesztési terv bemutatóján azt mondta, a cél, hogy csökkenjen a vasúti járművek átlag életkora, gyorsabb legyen a fővonali közlekedés, bővüljön a villamosított hálózat, és megbízhatóbbá váljon a regionális vasúti közlekedés. A program 6 fő irányra épül, köztük a megyeszék helyek versenyképes elérésére, az elővárosi vasút erősítésére, a vasúti áruszállítás fejlesztésére és a nemzetközi kapcsolatok bővítésére. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a forrásokat uniós támogatásokból, hitelből és koncessziós konstrukciókból biztosítanák. Csaknem 7 milliárd forintos megtakarításról számolt be az MTV a megbízott vezetése az elmúlt két hét átvizsgálásai után. A sportközvetítéseknél az NB1-es jogokról szóló megállapodást egy évvel meghozott.

indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM.
1: Je suis désolée.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papír zsebkendőt.
2: Mint Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelt el? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla. Hogy valaki ezt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, legyen szíves, köpje később.
1: Vissza.
2: Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagybecsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd ha lediplomáz.
2: Azt a tokai asszúval szoktuk, vagy és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. Uh-huh. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta, $25-tól $100-ig terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell
2: találni. Tehát a szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető. Uh-huh. Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis pluszpénzt. Egyébként nem rossz a gondolat, csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az 2500 dollár.
2: Számolnál ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiáll, takarított, de a
1: hát
2: porzsák.
1: Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, tehát igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba
1: kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a mákos.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Íjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
2: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen, szerintem.
2: De ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
2: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
1: Na, tehát, ott meg pont, hogy magányos is azért.
2: Rendben, ilyen. De hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnt.
2: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
1: igen,
2: volt?
1: Igen, Mária, de ő neki Mária. Csak a fedő neve Mária.
2: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők, már most bocs. Tehát, hogy
1: ma nem leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg hogy mindenki a világ számára.
1: Te egyedülálló vagy.
2: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az éjjája, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok, érted, és stb.
2: Na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá éjjáj. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy éjjáj vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni.
1: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
1: És az még ez hihető.
2: És azt mondta, hogy grafikus. De láttam közben lehet, rajzolni. Hogy nem. Ja, láttad rajzolni.
1: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy...
2: Szia, legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló. De ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
2: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá kell.
2: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban. Császol!
2: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-re.
2: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol, és rádiós vagy, és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert, miért nem jött mi ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki,
2: mit
1: nem tudom
2: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le?
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai. Pillanatai.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NKA ügyben. Több mint 200 millió forint közpénz mehetett tusványosi utakra. Lecserélte a gondos óra programot a kormány az uniós helyreállítási tervben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NKA ügyben. Sajtó értesülések szerint Koncos Nóráról van szó, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki az ügyészség. A Kecskeméti járás bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, a szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának kockázatára hivatkozva. A döntés ellen fellebbeztek, az NKA ügyben már 7 gyanúsított van. A gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat szabálytalanul osztottak el, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A korábban letartóztatott 6 ember közül 4 továbbra is letartóztatásban marad. Több mint 200 millió forint közpénzt küldhetett az állam Orbán Viktor és kísérete Tusnádfürdői útjaira 2025-ig. Erről a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Velkei György László közlése szerint az eddig fellelt dokumentumok alapján a tárca több mint 202 millió forintot fordított a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkeztetésére és egyéb kapcsolódó kiadásaira. A költések főként Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. A beszámoló szerint a volt miniszterelnök korábban többnyire honvédségi különgéppel utazott Erdélybe, de volt példa a bérelt magángépre is. Az államtitkár szerint a végső összeg ennél magasabb lehet. Lecserélte a gondos óra programot az uniós helyreállítási tervben a kormány, hogy elkerülje a forrásvesztést, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. A programot jelenleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Integritás Hatóság is vizsgálja, újabb feljelentést is tett. Magyar Péter szerint a program célja önmagában nem vitatható, ugyanakkor a megvalósítással és az árakkal kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel. A miniszterelnök azt mondta, az átvilágító szervektől és az Európai Bizottságtól is érkeztek jelzések, ezért a kormány más projektekkel váltotta ki az érintett mérföldköveket. A korábbi tervekben a program becsült költsége több mint 80 milliárd forint volt. Magyar Péter szerint a Tisza párt nem támogat olyan államfő jelöltet, akiknek 2026 előtt miniszteri, képviselői vagy más politikai szerepe volt. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, az ideiglenes köztársasági elnök személyéről a Tisza frakció dönthet várhatóan egy vagy több ülésen. Hangsúlyozta, hogy nem egy pártnak vagy politikai oldalnak, hanem az egész országnak választanak államfőt. Magyar Péter szerint olyan jelöltre van szükség, aki képes védeni az alkotmányos berendezkedést és a szuverenitást, ugyanakkor fontos erkölcsi kérdésekben is megszólal. Azt is jelezte, hogy több jelölt neve felmerült, de konkrét döntés egyelőre nincs.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró és az amerikai dollár is, míg a svájci frank gyengülő tendenciát mutatott. Így az angol fontot 426, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 319 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben a hétvégén is sok napsütésre számíthatunk, egy-egy futózápor zivatar a folytatásban is előfordulhat. Mérsékelten meleg, kis és szeles idő, ez jellemzi majd az időjárásunkat. A maximumok 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
2: Azért, mert menő.
1: Mert menő, felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
2: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
1: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje. Tehát, hogy...
2: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne. És amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen. És örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
1: Igen.
2: És akkor ez egy trendet indított el.
1: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukós sisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
2: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt legyetek fel.
1: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
2: Nem igaz, tetszik. Egy bilit.
1: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
2: igen,
1: bármi,
2: kis
1: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
2: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert abszolút. Már most nem csak a motorosok veszik,
1: sőt,
2: hanem most ezért hatványozottan.
1: Sőt, elindult. Szerintem ennyi cross sisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön? Tehát maximum a nagy túra endurókat megveszik, mert az meg most megint divat, a legtöbbet a nagy motorokból pont az ilyen túra endurókból adják el, holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken.
2: Oké, okay, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
1: Mert kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
2: És közben van egy vékony testű srác.
1: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs állvédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
2: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
1: Egy nap alatt. Igen.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitt el, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távol eső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
1: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk. A busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthattak
2: hogy
1: az
2: utasok. Hogy ebben mi volt a logika?
1: Nem,
2: igen.
1: Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk. Egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjünk az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul. Ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekből lesz a jó dínyjárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondta, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
1: és
2: már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
4: Sunshine FM. Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken, 20 óra 30-tól. Jegyek Mauriciász.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
6: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
6: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
6: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
6: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi.
9: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
10: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert orrási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugárút, a Nagy-Erdei körút és a Pallagyi útról beszélek. Valamint a 33-as vezető szakaszán még mindig tartanak a munkának, a 30 km/h sebességkorlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást, és itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtjuk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is torlódik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást, hogy van ez az összes közlekedési előző.
12: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
0: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
13: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom. Gőzerővel készülnek a virágkocsik. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
13: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával együttműködésben. A megállapodás célja, hogy az oktatás és a tudományos kutatás közvetlenül kapcsolódjon a gyakorlati természetvédelmi munkához. Ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók a jövőben az ország egyik legösszetettebb tájszerkezetű nemzeti parkjában elismert szakemberektől sajátíthatják el a legfontosabb szakmai ismereteket. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom, mert állításuk szerint 213 millió forintnyi nemzeti kulturális alapból származó támogatás kerülhetett a fideszes kampánygépezethez Debrecenben. A szervezet közlése alapján 15 helyi egyesület jutott egyedi kérelmek útján 10 milliós összegekhez, a támogatott szervezetek élén pedig kormánypárti politikusok és hozzájuk köthető személyek állnak. A Szikra költségvetési csalás és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt adja át a dokumentációt a hatóságoknak. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarneválra, amely augusztus 18-a és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény fókuszában a jövőformálás és a közösségépítés áll, a hagyományos augusztus 20-ai felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karnevál héten többek között a Kovászki Megavega és a Galiba Gyermekfesztivál garantálja a jó hangulatot, de a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás a Night Ride sem marad. A debreceni egyetem joghallgatója Marjai László nyert el a legjobb bírónak járó díjat a frankfurti Hugo Zinsheimer nemzetközi munkajogi párbeszédversenyen. A 13 európai ország hallgatóit felvonultató megmérettetésen a résztvevőknek Európai Uniós jogforrások alapján a magyar jogrendszerre épülő aktuális munkajogi feladványokat kellett megoldaniuk. A szimulált bírósági tárgyalások során a debreceni hallgató nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt a nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri előtt. Már a Revolut számlákra is érkezhet végrehajtói inkasszó. Sajtó értesülések szerint megjelentek az első ilyen korlátozások a digitális pénzügyi szolgáltatónál vezetett számlákon. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben tájékoztatja arról, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaztak. A NAV már korábban jelezte, hogy az adótartozások a Revolutnál vezetett számlákon sem rejthetők el. A beszámolók szerint a végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fiúk telepét, így a jogszerű végrehajtási eljárások a digitális bankszámlákra is kiterjedhetnek. A változás azt jelzi, hogy az online pénzügyi szolgáltatások használata sem jelent mentességet. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az
0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Pont a közelmúltban történt ismerősömnek. Mondta a gyereknek, nem állhatsz fel a rollerre, tiltja, nem vett neki rollert. Mondta, hogy nem állhatsz fel a barátnőd mögé sem, mert nem lehet ketten utazni egy rolleren. Kész, mit ad Isten az első adandó alkalommal, közlekedünk a városba kocsival, és látjuk, hogy a gyereke áll egy rolleren egy másik mögött.
2: Nem hiszem
1: el. És ennyit mondott másnap, azt mondja, hazamentem, fejmosás, stb. Nem erről domáltam végig. Ezt magyaráztam, hogy nem kapsz rollert, mert elesel. És a másik, ami kimondottan, hogy a barátnőjének tudta, hogy van, de nem állhatsz fel mögé, és mennek egymásba kapaszkodva, akkor is. Mert nyilván gyerek. Mit mond a másik? Ó, ne legyen, már úgy családja senki, gyere, gyorsan átviszlek, meg stb. Vágyik rá a gyerek. A szülő meg megveszi, mert úgy van vele, hogy nehogy már az ő gyerekének ne legyen, tényleg legyen a másiknak is van. Tudom, majd az övé, az ő úgy fog közlekedni, hogy rendben van. Van olyan közös ismerősünk egyébként, aki fogta magát, elment a gyerekkel az első ilyen motoros boltba, mondta, hogy válasz magadnak egy motoros bukósisakot, mert látja, hogy a fiúknál most rend ez a krossisak, tedd fel a fejedre, próbáld.
2: És mehetsz
1: fel
2: a busszal.
1: Nem, meg van, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukósisak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyas sérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban van, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad. Kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakoriak.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát sebe. Ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukósisak, mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi nem kell, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napi renden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk ott, és az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonomnál is mi volt, az halagultba rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útfélen ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed
2: és megy tovább.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stressz oldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
2: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
1: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
2: Nem
1: vele?
2: Tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
1: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pácoljuk be.
2: A pinkód legyen kéznél.
1: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyját tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rád egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
2: WC-zés után most hányan nézegethetik? Hol van az a mikroműanyag?
1: Eltűnt az, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
2: CVC kód.
1: Igen, ez a WC kód.
2: WC kód. Azért CVC.
1: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
2: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
1: Igen.
2: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
1: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát mondom, hogy annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
2: hanem cián.
1: Ott minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
2: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
1: Láttál már rágózó varjút?
2: Hát nem,
1: mert milyen néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mert mentolos már úgyjuk.
2: Hát lehet.
1: Igen.
2: Hallod ezeket a köhögő varjakat?
1: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
2: Elnézést, félrenyeltem.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: A hideg sör mellé is ígyunk még egy kis vizet is, mert ugye az alkohol meg dehidratál, úgyhogy sokan arra esküsznek, hogy már pedig a sör az jó. Jó, tudjuk, a sör nem alkohol, de azért a sör mellé ígyunk vizet is. Tudom, hogy nehéz ezt ilyenkor.
2: Hát ez szentségtörés. Laci, ezt
1: nem azt mondtam, hogy
2: élőben mondtad el, ezt nem tudom kitörölni.
1: Nem fröcsként, de Isten őriz.
2: Hogy még vizezzük azt a 4%-ost is.
1: Nem, megiszod a sörödet, megiszol egyet, kettőt, hármat, ötöt, nyolc. Igen, de azért ígyunk mellé vizet is. Tehát, hogy a nap során, tehát egyébként kiszáradsz még.
2: Apa,
1: a sör.
2: Iszol hozzá vizet? Van ebben víz bőven.
1: Vizet? Maximum mosdása.
2: Vizet, hát tüskét iszok hozzá. Szóval ne így hidratáljatok, jó? Tehát, hogy tüske, meg hasonló dolgok.
1: Cukros üdítő sem jó. Egyébként sokan voltak úgy vele, hogy a fröccs, meg a különböző, abban legalább van víz. Tehát azzal is tudsz valamennyit hidratálni.
2: Ez csak ilyen önnyugtatás.
1: Igen.
2: Az alkoholisták első nyugtatója. Megtaláltam közben ezt az ominózus hanganyagot.
3: Kétféle van az észszerű védekezés, amikor az ember UV szemüveget hord, meg kalapot, mint ő, mondjuk szalmakalapot, meg van az, amit én szoktam csinálni, megiszok 3 liter sört. Tüskével.
1: De ő maga is tudja, hogy van az észszerű, meg a kevésbé észszerű.
2: Igen.
1: De nem szárad ki. Tehát így azért azt nem lehet mondani.
2: Igen. Az is tévhit nyilván, amikor meg már tél van és hideg van, hogy akkor az alkohol az, ami majd még felmelegít, meg hasonló. Tehát az is csak a szervezet,
1: egy olyan érzés.
2: Szervezet önbecsapása, és hát sajnos sokan emiatt lelik halálukat is akár reggelre. Tehát, hogy az alkohol igazság szerint nem sok mindenen segít. Az a helyzet, hogy nem véletlen a mondás, hogy öl, butit nyomorva dönt, vagy az a házasság? Az mire mondják, várja?
1: Ennyien isznak? Vagy ezért isznak ilyen sokan, mert sok házas van?
2: Elképzelhető, hogy a kettő között van kapcsolódás. Szóval hidratáció az nagyon-nagyon fontos, rengeteg folyadék és lehetőség szerint víz, tényleg a cukormentes.
1: Így van, meg a bőrvédelem. Én most azt vettem észre, képzeld el, hogy nem sok időt töltöttem tényleg a napon. Nyilván már nem volt új például a motoros cipőm, de kint volt a napon, melegben érte ez az UV-sugárzás meg minden, és gyakorlatilag egy hét után ilyen repedések jelentek meg a bőrön. Na most ez a te bőrödön is, nem mondom, hogy repedés jelenik meg, de nyilván annak is kell védelem. Egy praktikus tanács, én most kipróbáltam, mert már úgyis úgy voltam ezzel a cipővel, hogy hát ennek már mindegy, tehát hogyha jön fel a bőr, és azt tanácsolta nekem az egyik autószerelő, hogy én korábban babaolajjal kenegettem az ilyen bőrruhát, meg ilyesmit, mert hogy ne száradjon ki, meg a bőrülést a kocsiba, de hogy próbáljam ki például a naptejet, mert hogy azzal egyrészt az UV-tól is véded, tehát a sugárzástól, a kocsiban például a bőrülést. Hát most egy területen, ezen a cipőn kipróbáltam, hogy már úgyis mindegy, úgy néz ki most, mint egy új. Tehát esküszöm neked, hogy tartós-e, vagy a bőrnek segít-e, most hány cipész kap a fejéhez, édes Istenem, csak ki ne próbálják, de már ez olyan cipő volt, hogy már teljesen mindegy, na lesz, ami lesz, és most jól néz ki. A repedezés megmaradt, tehát a bőr, ha mi már egyszer kirepet, az már nem lesz jobb, de hát, ha nem szakad tovább.
2: Úgyhogy igen, a cipészek
1: a faktoros. Naptejet rákentem a cipőre.
2: A cipészek a fejükhöz kapnak, dr. Szondi Györgyi bőrgyógyász pedig elégedetten konstatálja, hogy na végre célba ért mindez, amit évek óta szajkozok, hogy gyerekek, védjétek a bőrfelületet, legyen az akár egy cipő is.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come. Where you at, the night is young. Változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi balog van.
2: Sok van?
1: Igen, hát 80 ezer.
2: És akkor jönne az ellenpélda, hogy keréből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
1: Jaj, de jó! No para! Megjött gyere mara! 80 ezer balog van tényleg állítólag az országban.
2: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a balog vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
1: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
2: Nem veszel csak úgy
3: hát
2: simán
3: a inkább esküvő is.
1: Igen, bocsánat, esküvő.
2: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes
1: kiskutyát. Mint egy kiskutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
2: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
1: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néz. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
2: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
1: Igen, mellé rakták.
2: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
1: Erre ment.
3: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vitte magával?
2: Otthon megmaradt volna.
3: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Engem nem az érdekel, hogy az a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
2: Ezüst
1: villa. Várjál.
2: Banán.
1: De várjál.
3: Nagyanyámtól van az ezüst villa. Porcelán
2: csésze.
3: Hát vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
1: Hát, én el tudom képzelni.
3: Hát én nem.
1: Tisztázta, hogy egyébként ő odament, és, vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
3: Hát de akkor ő nem lopta.
1: Nem
3: mit kellett
1: lopta.
3: Volna csinálni? Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
1: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
3: meg. Neki csak a keret kellett, abból
1: kiváltál. Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
3: Lehet,
1: nekünk a... úgyis a kép a fontos, nem?
3: Igen.
1: Na?
3: Igen.
1: Na?
3: És akkor újra kereteztetem.
1: És mindenki jól jár.
3: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorboltba, vagy
1: benne
3: mi az
1: is,
3: veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene ez?
1: Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, nézd, miért nem csinálja.
3: Igen. Igen.
2: Igen.
1: Veszel egy sima izékeretet, tudod ezt a kis...
3: Nem tudom. Én még mindig azon gondolkodom,
1: az 1000 forintos pepkost keretet.
3: Hogy mit vihettek még maguk? A kanapét? Vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés?
2: Azért...
3: Mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
1: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
2: Leszették az összes festményt a falról.
3: Mondtam én, az gyanús.
1: Igen,
2: ezt most így elgondolkodtam rajta.
3: Néha is itt azt mondom, igen.
2: Igen,
3: mondjuk mikor... így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
1: Lehet, hogy elköltöztek?
3: Meg a hűtőt, meg a tévét is
1: elvitték. De egy hétre mennek, már 10 napja oda vannak?
3: Igen.
2: Gyanús, hogy üres a ház.
3: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
2: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket kettő? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút. A nyári szünetet kihasználva város szerte útfelújítások zajlanak Debrecenben. A Botanikus Kert titkai címmel vezetett felfedező sétát hirdetnek. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diósszegi út végén, a lakott terület határa és a horgásztó közötti szakaszon. A döntés a lakossági jelzések, valamint a rendőrséggel és az önkormányzattal közös baleseti adatelemzések alapján született, a közlekedés biztonság növelése érdekében. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még a szeptemberi iskolakezdés előtt kihelyezik a szakemberek. A nyári szünetet kihasználva város szerte kisebb-nagyobb útfelújítások zajlanak Debrecenben, a legjelentősebb munkálatokat pedig még a karneváli hét kezdete előtt igyekeznek befejezni a szakemberek. A Burgundia utcában távhővezeték csere miatt lezárásokra és melegvíz szünetre kell számítani, míg a Budai Nagyantal utcában és a Vámospécsi úton a csomópont kapacitás bővítő fejlesztése lépett a végső fázisba. Ezzel párhuzamosan a 33-as főút belterületi szakaszán is megkezdődött. A nagy felületű aszfaltozás, amely sávlezárások mellett várhatóan szeptember elejéig tart majd. A Botanikus Kert titkai címmel vezetett felfedező sétát hirdet a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont a közeljövőben július 25-én és augusztus 1-én. A 45 perces program során a látogatók bebarangolhatják a 20. században kialakított ösvényeket, megcsodálhatják az éppen nyíló virágokat, valamint közelebbről is megvizsgálhatják a mocsárciprus légző gyökereit. A séta érinti Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát is, miközben izgalmas botanikai érdekességekre terül fény. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákjának részvételével nyílt meg a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Az augusztus 14-ig tartó kurzusokon a hallgatók különböző szintű magyar nyelvórákon vesznek részt, míg a délutáni és a hétvégi programok során a hazai kultúrával, folklórral, kézműves hagyományokkal és a gasztronómiával ismerkedhetnek meg. Az intézmény, amely jövőre ünnepi fennállásának centenáriumát, idén is számos helyi és nemzetközi ösztöndíjjal támogatta a diákok részvételét. A legnépszerűbb nyári diák munkára már beteltek a helyek Debrecenben, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat. A nyári szünetben sokan strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben vagy vendéglátóhelyeken vállalnak munkát. A cégek elsősorban a 18 év feletti diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkedhetnek el. A diák szövetkezetek a nyári időszakban jóval több fiatalt közvetítenek ki, mint a tanév során. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 programja is segíti a 25 év alatti fiatalok munkavállalását. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter közlése szerint a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlag sebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén városunkban sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, sokfelé friss lesz majd a hajnal. A reggeli órákban 11-12 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a három negyedéből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én, ha én holnaptól nem vagyok. Mond
1: ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Oda a füvet.
1: Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki.
1: Uh-huh.
2: Tehát akkor ergo olyan
1: mi
2: nagy
1: környezeti károsítás nem volt. Kevés volt benne az algaölő.
2: Úgy van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen, de egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén
1: novemberi, így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jó van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálat?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzek ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: És akkor tudod így... összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogyan kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Több százezres volt valami?
2: Várjál, hogy írták. Azt mondja, hogy félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
1: Ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi, ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Na most egy mexikói férfi úgy döntött, hogy úgy hívják, hogy önbíráskodás, de hogy majd ő lesz a mexikói Batman, már egyébként ezt így el is nevezték, ugyanis ő a motor tolvajokra szakosodott. Ennek apropója pedig nem más, mint hogy megszaporodtak a motor tulajdonítások az elmúlt években, míg mondjuk a tavalyi év első 5 hónapjában 34 ilyen eset volt, idén már 54, és azt mondta, hogy jó, hát akkor, hogyha a hatóságok nem képesek lépni az ügyben, akkor ő lesz majd az. Nem ismerjük sajnos a metódust, ami alapján, mondom, elkapja az elkövetőt, villanyoszlophoz kötözi és vagy ragasztja, és ott hagyja a motort is, amit el akart lopni.
2: Tehát ez mekkora? Tehát így, igen, néztük itt a fotókat, hogy ilyen power tape-el, vagy nem tudom, mi ez az a szürke színű ragasztó?
1: Ez oda, az emberrabló, tudjátok.
2: Oda kötözve egy ember
1: amit
2: az
1: osztapot. Amit a furgonokban tartanak.
2: Igen, na ő az. És akkor így, ez milyen, esküszöm neked, hogy sokkal jobban elveszi a kedvét a bűnözőnek, mint az, hogy beviszik a rendőrségre, előállítják, majd utána 2-3 óra ülés után meg hazaengedik, és a kutya nem tudja, hogy mi volt. Itt most az egész falu láthatja, hogy ő az a motortolvaj, aki egyébként el akarta lopni ezt a motort.
1: Ez éjszaka folyamán ott ki van kötözve, és arra sétálgat Juan Diaz, és azt mondja, nem hát te is.
2: Minden már. Figyeljetek már, nem tudom, miért van minden második osztopnál egy ember kitetve. Ez valami új
1: ez
2: szokás.
1: Valami új dolog. Igen, igen. Vigyáztak a lámpára, vagy. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy le van-e zárva az autó rendesen, úgy, hogy tényleg úgy van lezárva, hogy mint lenyomva a gomb, meg kulcssal lezárva, mert hallottam olyan esetet is, hogy a rendőrség hát kiderítette, hogy ja, hát nem volt lezárva az autó, hát akkor ott már más jogrendszer érvényesül.
2: De ez hülyeség, hát attól még az a tiéd.
1: Hát, igen.
2: Akkor ha nincs lezárva, akkor már elviheti.
1: Hogy én voltam a felelőtlen, hát nyitva volt az ajtaja, le volt húzva az ablak.
2: Hát attól ez még nem jogosít fel senkit, hogy elvigye.
1: És akkor...
2: Tehát így, na mindegy. És akkor most ő a hős, ez az úri ember, a mexikói hős.
1: A civilek szemében, igen, ő a hős. Én így azon gondolkodom, hogy az éjszaka folyamán elkap egy ilyen elkövetőt, aki éppen motort akar ellopni. Kikötözi, azt se tudjuk egyébként, hogy.
2: Ne haragudjon, álljon már ide az oszlophoz,
1: hogy kötözzem meg. Csak csinálj egy fotót. Már, hogy egyenesebben nekem, álljon,
2: az egy dolog, nekem is ez az a hihetetlenben, hogy elkapni elkapja. Még az egy dolog, hogy pont arra jár, tettene ér, igen, járőrözik éjszaka esetleg, stb.
1: De az nem ellenkezik az a motortolvaj?
2: Igen, de hogy azt szoktál, hogy kötözi oda az oszlophoz?
1: Hát a 7 hónapos alig tudom bepelenkázni, annyira mozgolódik, meg forgolódik, érted? És...
2: Ó, lesz az még rosszabb is. Na. Majd amikor 1 vagy 2 éves lesz, és ki akarod szívni az orrát a porszívóval, mert az ugye a másik ilyen nagy csata a gyerek és a szülő között. De ott már van egy tuti módszerem, majd elárulom neked, hogy kell. Úgyhogy a gyerek az, mint a birkózásban, tudod, ez a két láb kifekteted, rájönni, rátérdelni, leszorítani, hogy egyedül meg tud csinálni.
1: Igen, a gyámhatóság lájkolt ezt a mondatot, és meg szaladgálni kell, ahogy hallottam, majd a kanállal is, hogy egyen már valamit.
2: Igen, az is egy módszer. De hogy itt de meg, hát ez itt ez meg Mexikóban mondom. Lebukott, ne haragudjon, álljon oda az oszlopot. Igen is. Tegye átra a kezét, hozom a ragasztót. Ó, kész.
1: Tehát, maradjon már még itt, mert elfogyott a ragasztó, emlék még venni.
2: A barkács volt 6-kor nyit.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: Keltető legjobb pillanatai. Best of Keltető.
1: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
2: Hát nem különösen, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környékén, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vígan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
1: Meg is többen voltak.
2: Ja, ezért. Igen, tehát, hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van. Úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár. És kiderül, hogy az egy állaté. Úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
1: Tehát mert azzal csak oda vonzom őket.
2: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát
1: az kicsit kopott.
2: A G-Astrában volt így, ami ilyen típus hiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
1: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg Sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
2: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes, jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
1: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
2: Istenőr,
1: nem, kialvatlanság. Az pont elég drog.
2: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De sokan a fejükhöz kapnak, úgy de jó, hajjuká, milyen olcsó.
1: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
2: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
1: Dupla műszak, minden nap az kész.
0: Ezek voltak a Keltető legjobb pillanatai.

0: A keltető legjobb pillanatai. Best of keltető.
1: Foci VB. És a foci VB, azt gondolom, ez mindenkit lázba tart. Még marát is?
2: Hát egy picit igen, van picit. Közöm hozzá.
1: Te hogy csinálod? Te nézel a focistákat, hogy ki milyen jó kép?
2: Nem, én posztolom a meccseket.
1: Igen?
2: Ja, hát ennyiben kimerül.
1: Igen. Melyek a legutáltabb országok, és melyek azok, amelyek a legjobban kedveltek? Hát a legpozitív megítélése Svájcnak, Kanadának, Japánnak, Svédországnak és Olaszországnak van, viszont az USA-nak jelentősen romlott a megítélése. Marad neked? Van ilyen ország?
2: Én Svájcon nem lepődtem meg, én nagyon szeretem. Nekem nagyon álmom oda eljutni. Mindenki megkérdezi olyankor, dolgozni? Nem dolgozni szeretnék Svájcban, hanem a szép.
1: Ja, hogy szép.
2: Igen.
1: És ugye, vannak ott Svájcban munkák, amiket...
2: Tudtam, hogy erre gondolom, mindenki erre gondolom, úgyhogy azért akarok oda menni, úgyhogy már el sem mondom.
1: Már Dubáj lejárt, Svájc van.
2: Igen, Svájc, igen. És tök jó, mert amúgy Ildikó is odáig meg vissza van Svájcért.
1: És akkor ez azért jó, mert Ildikó is...
2: Nem, ha egyszer ketten tűnünk el, akkor tudjátok, hogy hol leszünk.
1: Svájcban fejtek a tehenet.
2: Igen, amúgy lehet.
1: A Milk a tehenet.
2: Benne lehet bármi a pakliba, de ott megtaláltok, lehet, hogy küldünk egy képeslapot. Mondjuk, ha azt figyeled, akkor Magyarországon is az emberek alapján ítéljük meg az országot, míg mi is úgy, hogy itt élünk. Tehát például most említetted a taxizást.
1: Igen.
2: Ott is van, tehát itt is, ha hívsz egy taxit, lehet, hogy kifogsz egy olyan taxist, aki nagyon-nagyon jó arc, de lehet, hogy egy úgy sem szól hozzád. Én kettő olyan esetet tudok elmondani. Az egyik az volt, amikor a karácsonyi céges buli után mentem haza.
1: Igen.
2: És egy bácsihoz ültem be, na, akire azt hittem, hogy meg fogok halni.
1: Miért? Úgy vezetett?
2: Balra indexelt, jobbra kanyarodott. Jó napot kívánok! Tehát én ittam, de maga nem tud vezetni.
1: Nézted, merre indexel?
2: Köszönöm. És folyamatosan sípolt a biztonsági jobb, őt nem zavarta.
1: Aztán, az övé vagy a tiéd?
2: Az övé. És utána, amikor így jeleztem, hogy amúgy itt kéne bekanyarodni, itt van ház. Amúgy nem, csak vicceltem, menjen tovább nyugodtan, bárhová is akart vinni.
3: Nagyon furcsa volt nekem, egyébként London volt az, ahol az az igazi multikulti. Tehát ott aztán minden, nem tudtad megmondani, kik azok az ősi britek. És nekem az tetszett. Igen, nem? Mondjuk, nem tudom, emlékeztek-e, Hofinak volt ez a mondása, hogy szerinte nagyon csúnyák az angol nők, és mondta, hogy nem véletlenül sziget, nehogy elterjedjenek. Igen.
2: Én amikor fősulis voltam, mentünk ilyen tanulmányi kirándulásra. És ugye Szlovákiába is. És hát akkor is olyan okos voltam, mint
1: még most.
2: Igen, lejárt személyben. Igen. És akkor ezt így reggel nyugtáztam, hogy le van járva.
1: És átengedtek?
2: Hát Magyarországról, Szlovákiába, igen.
3: Végre megszabadulunk tőle.
2: Örültek, szerintem is. És utána ott azért már mondta nekem a tanár is, hogy meglátjuk majd, hogy jössz vissza.
1: Mondjuk azért az elég pozitív volt a tanár, nem?
3: Milyen aranyos volt.
1: Vagy visszahozom, vagy nem.
2: Egyébként igen, én halálideges voltam már, mikor tudtam, hogy jövünk visszafelé, mondom, Jézus, itt kell maradom, mit kell csinálni, és akkor feljött.
1: Megnézte. A buszra? Megnézte. Szlovák elvtárs, igen?
2: Nézte, nézegette, vert a víz. Már ott a csoporttársakkal megbeszéltük, itt maradnak velem. Nem hagynak ott egyedül, kész vége, akkor mindenki marad. És akkor a végén, utána, miután eltett 10 perc, akkor azt mondta, hogy mehetek. Kellett egy kis pénzt is adni, de az
3: Egyszer egy csapatépítőt csinálunk, hogy felülünk a vonatra.
1: Nem mertek.
3: Mara, te mikor ültél vonaton?
2: Nagyon-nagyon régen.
3: Én is. Na, akkor Béla kifizeti a helyjegyet, felülünk, és elmegyünk Budapestre kirándulni. Mondjuk az oda-vissza 8 óra, majdnem.
1: Ez jó, drága nektek.
2: Tehát, nekünk? Hát, neked?
3: Vagy
2: neked?
3: A cégája. Nem, hát csak 8 fős, azt mondtad eleve, igen. Az a rész. Hát a kisorsoljuk ki, igen. Az a 8 fő.
1: Jó, de van első osztály, tehát az első osztályon ott elférnek sokan, tehát csapatostól is.
2: De minket attól vigyél, ahol te megfér.
3: Milyen luxi körülmények, igen, között akarunk menni.
1: Hát az csak a kiváltságosok. Hát azt majd, figyelj, ezt majd prémiumnak kitűzöm.
3: Figyelj, szerintem
1: ez jó lesz, ez prémiumnak
3: kitűzöm. A kertető műsorvezetők között sorsolj ki 4 jegyet.
1: Meg is vagyunk.
3: Na, ezért.
0: Ezek voltak a keltető legjobb pillanatai. Tell me how.

0: szól az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
1: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagyszínpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon. Készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járás ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba gyermekfesztivál, és a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. Közel 3900 alsó tagozatos diák kap idén is ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Az önkormányzat a korábbi 3000 forint helyett idén 4000 forintra emelte az egyfőre jutó keretet, így még jobb minőségű eszközökkel segítik a családokat. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, hogy a támogatás alanyi jogon, külön igénylés nélkül jár a város 26 általános iskolájában minden alsós tanulónak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén már többfelé megnövekszik a felhőzet, térségünkben hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Vilám rádiózás, csodás pénteket mindenkinek! Hát esős napra ébredtünk, kedves barátaim, de hát tudjátok, a sunshine és a napfény az mindig nálunk van. Így a következő órában is elárasztunk titeket, na meg nagyon sok jó zenével, tarts velem!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Csodás pénteket mindenkinek, hello sunshine! Sok, mielőtt folytatnák jó zenével, rákukkantunk az orvos meteorológiára. Képzeljétek, ez szerint a mai a legkedvezőbb napunk, amikor kissé átlag alatt van a hőmérséklet, így ez kedvező a szervezetünk regenerálódása szempontjából. Azonban ez a helyzet nem tart sokáig, szombaton megindul egy melegedés, ami vasárnap már kánikulai hőmérsékletet eredményez. Ezt ugyan még megfékezi egy vasárnap érkező ciklon és egy hideg front, ez azonban egyúttal igen komoly meteorológiai terheléseket is fog okozni. A jövő héten pedig beindul a hőhullám. Fontos tehát ezt a pénteket minél jobban kihasználni, és előrelátóan tervezni a következő napok programjait. Na de nálunk már is itt van Miley Cyrus, és ez a Flower.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A legtöbb táplálkozási szakember és a különböző oldalak folyamatosan arra buzdítanak minket, hogy szedjünk minél több fehérjét. Ez tényleg így van, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog és elengedhetetlen a fejlődéshez. Na de mi a jele annak, hogyha túl sok fehérjét eszel? Mert a túlzásba vitt fehérjefogyasztás bizony okozhat problémákat, annak ellenére, hogy nagyon fontos ugye az izomépítéshez és a szervezet működéséhez. Az első a gyakori szomjúságérzet és kiszáradás, ugyanis a túl sok fehérje növelheti a vizeletürítést, így a szervezet több vizet veszít, gyakrabban érezheted magad szomjasnak. A második az emésztési problémák. A magas fehérje tartalmú étrend okozhat székrekedést vagy éppen hasmenést, különösen, ha kevés rostot viszel be mellé. A harmadik jel a fáradtság és az energiaszint ingadozás. Bár a fehérje segíti az izomépítést, ha túl sokat fogyasztjuk, terheli a szervezetet, ami hosszú távon fáradtsághoz vezet. Ha gyakran fáradtnak érzed magad, vagy nehezen koncentrálsz, érdemes átgondolni a fehérje beviteled. És a negyedik jel az izom és az ízületi fájdalmak. A túlzott fehérje bevitel hosszú távon megnövelheti a vesékre nehezedő terhelést, ami egyes esetekben izom vagy ízületi fájdalmakhoz is kapcsolódhat. Fontos tehát, hogy ne vigyük túlzásba. A legtöbb felnőttnek 1,2 g fehérje testsúly kilogrammonként bőven elég. A 2 g ugye a súlyzós edzést rendszeresen végzőknek, az izom építést preferálóknak vagy hobbi testépítőknek kell.
0: Egészségpercek a

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Minogue zenélt nálunk, egy pár éves sikerdala a folyamatosan visszatérő ausztrál divának, akit már a 80-as évek óta egyszerűen imádunk. És még így 58 évesen is ugyanolyan cuki, mint amikor réges-régen megismertük a nevét. Na de ebbe az órában még egy dal belefér, ezt a Swedish House-ban fiát srácok szállítják, a DJ legendákat pedig már a legfrissebb hírek követik. Betty ezeket nem csak hogy elmondja, de majd frissíti is a sunshine.hu-n, úgyhogy ha valamit nem értettél jól, vagy el is olvasnád, akkor nyugodtan csekkold weboldalunkon. Na de, én a következő órát is megtöltöm csak jó zenével. Remélem, itt maradsz.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért ne csábítsunk el nőket méregdrága nercbundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bohóza. A Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágán. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyek Móricziászból.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, Szél, a Sóstógárden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-ason. Dübörög a Campus Fesztivál. Új nagyállomás és vasúti fejlesztések jöhetnek Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség 1 év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Esténként 30-35 ezer látogatóra számítanak a debreceni Campus Fesztivál szervezői. Az idei rendezvényen új beléptetési rendszert vezetnek be, a karszalagó QR kódjához személyigazolvány számot rendelnek, így a szervezők szerint kiszűrhető, ha valaki más nevére szóló belépővel próbálna bejutni. A fesztivál területe egyszerre akár 50 ezer embert is elbírna, de a biztonságosabb működés érdekében 35 ezernél korlátozzák a beengedést. A szervezők szerint a Campus Fesztiválnak továbbra is a nagy erdő az otthona, más helyszínen nem tudnák megrendezni a jelenlegi formájában. Jelentős vasúti fejlesztések érinthetik Debrecent és térségét a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő közlése szerint a 10 éves országos program forrásainak mintegy tizede érkezhet Debrecenbe és környékére. A tervek között szerepel az új nagyállomás megépítése, felújított állomás épülettel, akadálymentes aluljárókkal, új peronkiosztással, áthelyezett volánpályaudvarral és megújuló Petőfi térrel. Felújíthatják a Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté-Szalka vasútvonalat. 2029-re pedig új emeletes, klimatizált, intercity motorvonatok is érkezhetnek. Akár népszavazás is lehet arról, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsa az országgyűlés. A kérdést egy országos népszavazási kezdeményezésben nyújtották be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette azt. Ez egyelőre azt jelenti, hogy a kezdeményezés formai és jogi szempontból megfelelt a követelményeknek. A döntés azonban még nem jogerős. 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. Folytatódik Debrecen szépesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk városunkban, és emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A maximumok a folytatásban 25-31 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ölelés nagypacsi mindenkinek a Sunshine főhadi szállásáról. Jelentkezem még 3 órán keresztül, rádiózunk együtt, hozom már is a jó zenét, sőt ebben az órában azt is elmondom, hogy Jennifer Lopez hány éves lett ma, de még az egyik legszuperebb dalát le is játszom majd tőle.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. csak jó zene.

Rádiózz velünk ebben az órában is. A péntek délelőtt lassan a végéhez ér, már itt van az ebédidő, szóval joggal érezheti mindenki már a hétvége illatát a levegőben. Ma mondjuk nincs túl szép időnk, de hétvégén azért fog ez szépen javulni majd. Északkeleten ma még lehetnek zivatarok, mondjuk másfelé már teljesen jó napos idő lesz ma. Mindegy, ezt a napot még kibírjuk. Szombaton már szép napos időre számíthatunk, bár vételkörzetünkben még lehet egy-egy kis zápor, vasárnap viszont már akár 33 fokig is melegedhet a hőmérséklet, úgyhogy érdemes várni a hétvégét. Na de hogy a horoszkópok mit tartogatnak számunkra? Mára ezt már is mondja Kata.

Sunshine FM. Mindjárt jönnek tovább a jó zenék. Előtte viszont a nap fontos eseményei a kalendáriumban. Július 24-én ma a Kingák a névnaposok, és a Kincsők is. Gratulálunk nekik, nagy ölelés. Remélem gyönyörű szép csokrokkal árasztják ma el őket. Hétvégén pedig majd holnap Kristóf névnap lesz, vasárnap pedig Anna és Anikó. Nem fogod elhinni, hány éves lett ma Jennifer Lopez. 57 esztendős, hihetetlen, de ő az élő bizonyíték arra, hogy az idő néha egyszerűen feladja a harcot. Az énekesnő, színésznő évtizedek óta a reflektorfényben van, miközben úgy tűnik, mintha minden évben ugyanazt a szülinapi gyertyát fújná el. Szóval én arra gondoltam, hogy a mai szülinapi alkalmából mit szólnátok hozzá, hogyha nem egyik éppen felkapott dalát, vagy a régmúltból jönne egy nagy sláger tőle, hanem a leges-legeső sikerét elevenítenénk fel 1999-ből, amikor megismertük az ő nevét. Szólt tehát az ifjú Had My Love. A ma 57

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

a Sugar Daddy-t hozta nekünk Accent és Dota Big Gale. Nagyon gyorsan elszaladt ez a délelőtt, pár perc múlva már dél. Műsorunk a felénél jár, de még rengeteg minden vár rátok itt nálunk. Hamarosan érkeznek majd egyébként a friss térségi hírek is, benne minden mai fontos történéssel, közlekedésinfókkal és minden olyan eseménnyel, ami körülöttünk történik. Előtte viszont még tekert fel a hangerőt, egy újabb jó zene jön, aztán megyünk tovább, és még 2 órán keresztül együtt rádiózunk. Tayo Cruz-zal zárjuk ezt az órát, és egyben a péntek délelőttet itt a Hangover. I got a hangover.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
2: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
2: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
2: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom. Gőzerővel készülnek a virágkocsik. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával együttműködésben. A megállapodás célja, hogy az oktatás és a tudományos kutatás közvetlenül kapcsolódjon a gyakorlati természetvédelmi munkához. Ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók a jövőben az ország egyik legösszetettebb tájszerkezetű nemzeti parkjában elismert szakemberektől sajátíthatják el a legfontosabb szakmai ismereteket. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom, mert állításuk szerint 213 millió forintnyi nemzeti kulturális alapból származó támogatás kerülhetett a fideszes kampánygépezethez Debrecenben. A szervezet közlése alapján 15 helyi egyesület jutott egyedi kérelmek útján 10 milliós összegekhez, a támogatott szervezetek élén pedig kormánypárti politikusok és hozzájuk köthető személyek állnak. A Szikra költségvetési csalás és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt adja át a dokumentációt a hatóságoknak. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarneválra, amely augusztus 18-a és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény fókuszában a jövőformálás és a közösségépítés áll, a hagyományos augusztus 20-ai felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karnevál héten többek között a Kovászki Megavega és a Galiba Gyermekfesztivál garantálja a jó hangulatot, de a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás a Night Ride sem marad. A Debreceni Egyetem joghallgatója Marjai László nyerte el a legjobb bírónak járó díjat a frankfurti Hugo Zinsheimer nemzetközi munkajogi párbeszédversenyen. A 13 európai ország hallgatóit felvonultató megmérettetésen a résztvevőknek Európai Uniós jogforrások alapján a magyar jogrendszerre épülő aktuális munkajogi feladványokat kellett megoldaniuk. A szimulált bírósági tárgyalások során a debreceni hallgató nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt a nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri előtt. Már a Revolut számlákra is érkezhet végrehajtói inkasszó. Sajtó értesülések szerint megjelentek az első ilyen korlátozások a digitális pénzügyi szolgáltatónál vezetett számlákon. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben tájékoztatja arról, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaztak. A NAV már korábban jelezte, hogy az adótartozások a Revolutnál vezetett számlákon sem rejthetők el. A beszámolók szerint a végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fiók telepét, így a jogszerű végrehajtási eljárások a digitális bankszámlákra is kiterjedhetnek. A változás azt jelzi, hogy az online pénzügyi szolgáltatások használata sem jelent mentességet. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapest és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek, Donkó Lászlót hallják. A DVSC labdarúgó csapata 1-0-ra győzött a jereváni Pjunyik ellen a konferencialiga második selejtező körének első mérkőzésén. Az összecsapás egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben. A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok. A DVSC megharcolt azért, hogy győzelemmel kezdje a kupa szereplést, és minden esélye megvan a továbbjutásra. A magyar csapatok közül a Ferencváros 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének csütörtöki játéknapján, míg a konferencia ligában a Paks 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól. A fejlődés reményében a váltás mellett döntött Mihalik Gergő, Fehérvárra igazol a Debreceni Egyetem jégkorong csapatának fiatal válogatott csatára, nehéz szívvel hozta meg a döntést. A 21 éves támadót még a válogatottnál töltött 3 hetes VB felkészülést követően kereste meg a Fehérvár azzal az ajánlattal, hogy igazoljon az Erste Ligás csapatba, a FEHA 19-ben, és adott esetben megkaphatja a lehetőséget a Hidro Fehérvár AV 19-nél is. Mihalik Gergő előző szezonja elég foghíjasra sikerült, miután októberben felkartörés szenvedett, 2 hónap kihagyás után december közepén térhetett vissza. Az Erste Ligában így is lejátszott 29 mérkőzést, 6 gólt és szintén 6 gólpasszt adott, 12 pontot gyűjtött, emellett pedig az OB1-ben és a Magyar Kupában is fontos tagja volt a fekete-fehéreknek. A tehetséges hokis természetesen továbbra is marad a Debreceni Egyetem hallgatója, utolsó évére készül nemzetközi gazdálkodás alapszakon. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
3: A hétvégén városunkban sok napsütésre számíthatunk, átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, sokfelé friss lesz majd a hajnal. A reggeli órákban 11-12 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát a Campus Fesztivál miatt ott azon a környéken inkább kerüljünk el, mert óriási torlódást tapasztaltunk már tegnap is, de ez az egész héten ez így fog történni. Tehát az Ady Endre sugárút, a Nagy Erdei körút és a Pallagi útról beszélek. Valamint a 33-as vezető szakaszán még mindig tartanak a munkának, a 30 km/h sebesség korlátozásra számíthatunk. A Sinai utcától a Bentérig tapasztaltunk még óriási torlódást is. Itt mindig megjegyzem, hogy csak akkor hajtjuk már be a kereszteződésbe, el is tudjuk hagyni, mert emiatt is törlődik a forgalom. És a bevezető útszakaszokon is nagy forgalmat tapasztaltunk, tehát a

további videórádiózás mindenkinek. Hello Debrecen és térsége, ez itt a 93.5 Sunshine FM. Jön még az óra búcsúdala, aztán pedig már a friss, ropogós híreket kapott tőlünk, de az is nagyon-nagyon jó hírám, főleg az ott lakóknak, hogy Debrecenben egy eddig földutat fognak most aszfaltozni. Ez a Bíbor utca, itt indul majd útépítés és csapadékvíz elvezetés, 5,5 méter szélességben és 250 méter hosszan fognak aszfaltozni, szilárd burkolatot kap majd a Bíbor utca. Na de, ahogy ígértem, nálunk még jön egy jó zene, mehet a hangerő, aztán pedig egy újabb dzsúszos órával várunk titeket a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken, 20:30-tól. Jegyek mauriciász.hu.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon. Készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leállósába, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden, július 27-én és 28-án ülésezhet rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba Gyermekfesztivál, és a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. Közel 3900 alsó tagozatos diák kap idén is ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Az önkormányzat a korábbi 3000 forint helyett idén 4000 forintra emelte az egyfőre jutó keretet, így még jobb minőségű eszközökkel segítik a családokat. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, hogy a támogatás alanyi jogon, külön igénylés nélkül jár a város 26 általános iskolájában minden alsós tanulónak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk városunkban, és emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A maximumok a folytatásban 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
0: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallgatok.

0: Üdv mindenkinek, mi vagyunk a Sunshine FM, a jó zenék rádiója, na de most egy jó filmről beszélünk, mert hogy július 23-án megérkezett a mozikba a nyár egyik legkülönlegesebb családi mozis élménye, Varázslat kaland és egy történet gyermekkorunk kedvencének, a Végtelen történet szerzőjének a tollából. Igen, a Momo is az ő műve, amelyet most csütörtöktől már bárki láthat, na de miről is szól? Momo, a göndör vöröshajú árva kislány leleményességével és talpra esettségével könnyedén belopta magát a környék beliek szívébe, mindig mindenkihez van egy kedves szava, és önzetlenül segít másokon. A városban hamarosan szürke ruhás idegennek jelenik meg, akik arról győzködik az embereket, hogy időt takarítsanak meg. A jóhiszemű lakók elveszítik minden örömüket és emberi kapcsolataikat, és többek között már Momóra sem marad idejük. A kislány rájön, hogy az időtakarék valójában ellopja az emberek értékes perceit, ezért Hora mester, az időőrzője és egy különleges teknős segítségével szembeszállnak a tolvajokkal. Szóval, ahogy mondtuk, a Végtelen történet szerzőjének filmadaptációja, tehát a Momo most csütörtöktől a mozikban, egy nagyon kedves családi fantasy mindenkinek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Sokat iszom, igen, igen. Jó, gyors az anyagcsere. Óránként innom kell, 2 óránként, pisi. És nyilván akinek ilyen problémái vannak, vagy így működik a szervezete, az, amikor elindul mondjuk egy koncert, ahol beállt a 10 000-es tömeg közepére, akkor már el kell gondolkodnia, hogy bár még nem kell, de már elindulok. Ez a fesztiválokon is jellemző egyébként, hogy akik a WC-nél sorban állnak, azoknak a felének nem kell pisilnie, de tudja azt, hogy mire sorra kerül, addigra úgy is kell.
3: Akkor ezért nem alszol és a gyerekre fogod, hogy 2 óránként mindig fel kell a gyerek. Nem, te kelted fel a gyereket azzal, hogy mindig kimászkálsz.
2: Ja, hát én azt nem. Oké, hogy 2 óránként pisilek, de azt nem mondtam, hogy felkelek.
3: Na, hát olyan vagy, mint Rózsa Gyuri, annak idén a kapcsolatomban, idősebbek tudják, hogy kiről beszélek. Egy ilyen televíziós műsor volt, vetélkedő, és állandóan volt, mindig ott volt a vizes pohár, és már ebből ilyen, hát akkor még mémek nem voltak, de paródiák, igen, azok bőven születtek ebből, Rózsa Gyuri és a vizes pohár, na hát most Olasz Gabi és a vizes bödön. De neked egy nagy kulacs szokott itt lenni.
2: Volt egyébként, igen, abban mindig aszkorbinsavat tettem, tehát hogy a 6 deci vízbe 2 g-ot bekevertem, azzal 2000 mg-ot bevittem már. Igen. Egy műsor alatt.
3: És 2 megszólalás alatt azt meg is ittad.
2: Meg. Na jó, megyek is, nem a szomjas vagyok, meg pisilnem kell, úgyhogy.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Gondoltál már arra a vasárnapi ebédnél, hogy mit találhattak fel a neolitikumban vagy a középkorban? Július 25-én szombaton reggel 9-től Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban végre kideríthetett a Tűz fölött föld alatt fesztiválon. A régészek itt nem unalmas csontokat porolnak, hanem korhű anyagokból igazi kőkorszaki és középkori kajákat rittyentenek a tűz felett. Lesz itt tudományos pletykálás a múlt konyhájáról, és egy hatalmas ízutazás az őseink tányérja körül. Készítsd a gyomrod, mert ilyen gasztro időutazásban még biztosan nem volt részed. Hamisítatlan olasz életérzés, tengerparti romantika és fülbemászó világslágerek várnak ránk július 29-én este 8:30-tól Debrecenben. A nagyerdei szabadtéri színpadon az Erkel Színház művészei keltik életre az Ankónai Szerelmesek című fergeteges zenés komédiát. Cseke Péter rendezésében egy zseniális, humoros, szerelmi káosz kellős közepébe csöppenünk, ahol a fülbemászó dallamok mellett a rekeszizmok sem pihennek majd.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Pár perc múlva 2 óra, szóval az én időm lassacskán lejár itt a 93.5 Sunshine FM-en, de te maradj velünk a továbbiakban is, hiszen a jó zenéket garantáljuk neked a nap minden pillanatában, most már hamarosan viszont a Sunshine délutánban. Rolly fogja majd ezt prezentálni a délután fontos híreivel, aktualitásaival. Töltsd vele a heti munkaidő utolsó óráit, készülődjetek velünk a hétvégére. Váci Zolival ennyi volt a mai Joe's, remélem legközelebb is találkozunk. Például hétfőn délelőtt 10-től

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Vidor Fesztivál színházi versenyprogramjára jegyek elérhetőek online is a muritszínház.hu és a vidor.eu oldalakon.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzinház.hu.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét az NK ügyben. Több mint 200 millió forint közpénz mehetett tusványosi utakra. Lecserélte a gondosóra programot a kormány az uniós helyreállítási tervben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinetfőnökét az NK ügyben. Sajtóértesülések szerint Koncos Nóráról van szó, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki az ügyészség. A Kecskeméti járás bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását. A szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának kockázatára hivatkozva. A döntés ellen fellebbeztek, az NK ügyben már 7 gyanúsított van. A gyanú szerint állami kulturális pályázati forrásokat szabálytalanul osztottak el, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A korábban letartóztatott 6 ember közül 4 továbbra is letartóztatásban marad. Több mint 200 millió forint közpénzt küldhetett az állam Orbán Viktor és kísérete Tusnádfürdői útjaira 2025-ig. Erről a külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Velkei György László közlése szerint az eddig fellelt dokumentumok alapján a tárca több mint 202 millió forintot fordított a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkeztetésére és egyéb kapcsolódó kiadásaira. A költések főként Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint mint Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. A beszámoló szerint a volt miniszterelnök korábban többnyire honvédségi különgéppel utazott Erdélybe, de volt példa a bérelt magángépre is. Az államtitkár szerint a végső összeg ennél magasabb lehet. Lecserélte a gondosóra programot az uniós helyreállítási tervben a kormány, hogy elkerülje a forrásvesztést, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. A programot jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Integritás Hatóság is vizsgálja, újabb feljelentést is tett. Magyar Péter szerint a program célja önmagában nem vitatható, ugyanakkor a megvalósítással és az árakkal kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel. A miniszterelnök azt mondta, az átvilágító szervektől és az Európai Bizottságtól is érkeztek jelzések, ezért a kormány más projektekkel váltotta ki az érintett mérföldköveket. A korábbi tervekben a program becsült költsége több mint 80 milliárd forint volt. Magyar Péter szerint a Tisza párt nem támogat olyan államfő jelöltet, akiknek 2026 előtt miniszteri, képviselői vagy más politikai szerepe volt. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, az ideiglenes köztársasági elnök személyéről a Tisza frakció dönthet várhatóan egy vagy több ülésen. Hangsúlyozta, hogy nem egy pártnak vagy politikai oldalnak, hanem az egész országnak választanak államfőt. Magyar Péter szerint olyan jelöltre van szükség, aki képes védeni az alkotmányos berendezkedést és a szuverenitást, ugyanakkor fontos erkölcsi kérdésekben is megszólal. Azt is jelezte, hogy több jelölt neve felmerült, de konkrét döntés egyelőre nincs.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: A hét hétvégén már többfelé megnövekszik a felhőzet, térségünkben hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek a stúdióban. Már Kondor Oland, a következő 6 órában is együtt rádiózzunk. Hozom a pénteki munkaidő kergető zenéket, Újfehértónál pedig tessék vigyázni, működik a Traffic Box. Kezdünk elsőként Alex Forennál.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Péntek délután is ráfordulunk a sikernaptárunkra, gyorsan és röviden, mert ma a hosszú távú sikernap van. Ez most nem a gyors győzelmekről szól, hanem azokról a lépésekről, amelyek később hozhatnak igazán nagy eredményt. Ma érdemes türelmesen építkezni, átgondolni a terveinket és olyan döntéseket hozni, amelyek nem csak most, hanem hónapok múlva is jó irányba visznek minket. Lehet, hogy az eredmény nem azonnal látszik, de amit ma tudatosan elindítunk, abból később komoly siker lehet. A mai nap üzenete is a legfontosabb bölcsessége, hogy ne csak a pillanatokat nézzük, hanem azt is, hogy hová szeretnénk eljutni. Ezeket kaptok így péntekre a siker naptárunk szerint. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, 3 óra után pedig jön majd a kódjáték, ma is hazavihető tőlem az Oasis Burger Sunshine menüje. The Weekend a péntek délutánunkban. In Your Eyes, kitartást mindenkinek!

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. A péntek délutánunkban is hozom a legfontosabb útinfókat egymás után. Nyíregyházán, a Kert utcán, valamint a Ferenc körúton is közműépítés zajlik, emiatt útszűkülettel találkozhatnak az arra autózók. Nyírtét, valamint Apaj között patkarendezési munkákat végeznek, itt félpályás lezárás mellett autózhatunk. Balkenyi Szakoly között útépítés zajlik, ott mindkét irányban kell majd útszűkületre készülnünk. Szintén a Magyar között munkatársai, a 3317-esen, Kálmánháza és Hajdunánás között is útépítési munkákat végeznek. Ott figyelnünk kell, mert félpályás lezárás mellett lehet kocsikázni. Valamint az útinform jóvoltából megtudtuk, hogy az M3-as autópályán Budapest felé a 225-ös és 234-es kilométer között útkarbantartási munkákat végeznek, emiatt sávzárásra kell készülni. Debrecen belvárosában korábban mértek a Balmazújvárosi úton, így hogyha arra autózol, akkor mindenképp légy megfontolt. Egyéb infókat ma is várok egészen este 8-ig, 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Lady Gaga, The Dead Dance, a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól a péntek délutánunkban is, és hát sajnos vannak negatív hírek, mert a pénteki naptól ismét felfele mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 8 forinttal emelkedik. Így, ha esetleg autózni szeretnénk, akkor a következő átlagárakra kell készülnünk. A 95-ös 603 forint magasságában tankolható literenként, a gázolaj pedig 626 körül. További infók a sunshine.hu-n, a következő órában pedig jön a kódjáték, előtte Betty is hozza a friss híreket. Az óránkat pedig Zara Larssonnal zárjuk. Ez a 4 szám van. Jó munkát, jó utat kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a kivilágos kivirradatik, a brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
4: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
4: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
4: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
4: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi.
7: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
8: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
9: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
10: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Kihelyezze tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom. Gőzerővel készülnek a virágkocsik. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Park igazgatóságával együttműködésben. A megállapodás célja, hogy az oktatás és a tudományos kutatás közvetlenül kapcsolódjon a gyakorlati természetvédelmi munkához. Ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók a jövőben az ország egyik legösszetettebb tájszerkezetű nemzeti parkjában elismert szakemberektől sajátíthatják el a legfontosabb szakmai ismereteket. Feljelentést tesz a Szikra mozgalom, mert állításuk szerint 213 millió forintnyi nemzeti kulturális alapból származó támogatás kerülhetett a fideszes kampánygépezethez Debrecenben. A szervezet közlése alapján 15 helyi egyesület jutott egyedi kérelmek útján 10 milliós összegekhez, a támogatott szervezetek élén pedig kormánypárti politikusok és hozzájuk köthető személyek állnak. A Szikra költségvetési csalás és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt adja át a dokumentációt a hatóságoknak. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarneválra, amely augusztus 18-a és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény fókuszában a jövőformálás és a közösségépítés áll, a hagyományos augusztus 20-ai felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karnevál héten többek között a Kovászki Megavega és a Galiba Gyermekfesztivál garantálja a jó hangulatot, de a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás a Night Ride sem marad. A Debreceni Egyetem joghallgatója Marjai László nyert el a legjobb bírónak járó díjat a frankfurti Hugo Zinsheimer nemzetközi munkajogi párbeszédversenyen. A 13 európai ország hallgatóit felvonultató megmérettetésen a résztvevőknek Európai Uniós jogforrások alapján a magyar jogrendszerre épülő aktuális munkajogi feladványokat kellett megoldaniuk. A szimulált bírósági tárgyalások során a debreceni hallgató nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt a nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri előtt. Már a Revolut számlákra is érkezhet végrehajtói inkasszó. Sajtó értesülések szerint megjelentek az első ilyen korlátozások a digitális pénzügyi szolgáltatónál vezetett számlákon. Az érintett ügyfeleket a Revolut e-mailben tájékoztatja arról, hogy a számlájukon ideiglenes korlátozást alkalmaztak. A NAV már korábban jelezte, hogy az adótartozások a Revolutnál vezetett számlákon sem rejthetők el. A beszámolók szerint a végrehajtók már elérik a Revolut magyarországi fiúk telepét, így a jogszerű végrehajtási eljárások a digitális bankszámlákra is kiterjedhetnek. A változás azt jelzi, hogy az online pénzügyi szolgáltatások használata sem jelent mentességet. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Mérsékelten meleg kissé szeles idő, ez jellemzi városunk időjárását. Futó záporok, zivatarok kialakulhatnak továbbra is élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. A maximumok napközben 22 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a pinteki Sunshine délután, és az időjárásunk egy kicsit megveszett, ma reggel 11 fok, most 22, a hétvégén vasárnap akár 31 fok is lehet. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal, szól az End of the World.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Blond és Never Walk Alone a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és a péntek délutánunkban is játékkal folytatjuk. Vidd haza az Oszész Burger Sunshine menüjét, ha nyerősz, ha a telefonszámodban valahol ott lapul a 24-es, mert ez a mai nyerőkód. Sok sikert kívánok, óra végén pedig

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Tyler és a Vodor után pedig jönnek így pénteken is a horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! Hasznos tanács a kosnak, hogy törődjön a saját dolgával. Más ügyeibe ma véletlenül se üsse bele az orrát. Segítőkészségét félreérthetik. A bika törekedjen a tökéletességre, élezze ambícióját, mert kemény versenytársa akadhat. Használja ki képességeit és eddig elsajátított tudását. Az ikreknek ne legyenek nagy elvárásai másokkal szemben, a korábbi történésekből okulva legyen sokkal óvatosabb. A rák sármjával, kivételes személyiségével most szinte mindent elérhet, hallgasson megérzéseire és szigorúan kövesse azokat, a múltbéli eseményeket pedig tisztázza le. Az oroszlánt minden új dolog tűzbe hozza, a munkájával kapcsolatos kiadások később kiváló befektetésnek bizonyulnak, úgyhogy most ne sajnálja az erre fordított összegeket. A szűz a törvény szabta határokat vegye figyelembe minden szempontból, ezek áthágása esetén jogosan vonják felelősségre, és nem csak az írott, az íratlan szabályokat is igyekezzen betartani. A mérleg rábeszélő képességének ma nagy hasznát veheti, de ma meglehetősen nehéz önre hallgatni, hiszen érzi, hogy itt a hétvége, és egy kicsit lazább és bohókásabb. A tréfálkozást pedig olyan magas szinten űzi, hogy a munkatársai lehet nem veszik észre, mikor fordítja komolyra a szót. Kedves Skorpió, ma egy könnyelmű pillanat akár jól is elsülhet, produktív, eredményes napot zárhat, hogyha este összejövetelre hivatalos, ne hagyja ki. A nyilas egyik büszke, arrogáns, ismerőse felettébb idegesítheti puszta jelenlétével is. Nem tud mit tenni, próbálja amennyire csak lehet elkerülni az illetőt, este pedig fogadja el barátai meghívását. A bak egyik távol élő rokonától remek híreket kaphat, anyagi terén is fejlődés indulhat el, hamarosan learadhatja munkája fáradozása gyümölcseit. A vízöntő próbáljon felülkerekedni költekező hajlamán, ossza be forintjait, különben kellemetlen helyzetbe kerülhet a hónap végén, szereti az elegáns, drága ruhákat, ám a külső nem minden. A halakat ma bármi is hajtja, eléri a célját. Az eszközök terén nem válogat, amit kedvesen nem biztos, hogy jónak tart. Ez pedig konfliktus szülhet önök között, de ne aggódjon, ezt is meg tudják majd beszélni.
0: Sunshine FM Osztor.

Ray és a Where Is My Husband pörgette a pénteki munkaidőnket. 16 óra mindjárt. Tudom, hogy sokan lelaktátok már a melót, vagy sokan még dolgozunk. Kitartást kívánok minden folyamathoz. Viszont lezárjuk így pénteken is a kódjátékunkat. Ugye a 24-es volt a nyerőszám, és akkor rögtön ráfordulunk a kis gépünk képernyőjére, és akkor munkára bírom így pénteken is, hogyha még bírja az eszköz. Sorsol egy nyertest, aki nem más, mint Ákos. Gratulálunk az Oasis Burger Sunshine menüje, így pénteken a tiéd, jó étvágyat, és aki ma nem nyert, nem kell csüggedni, hétfőn majd pörög tovább a játék. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, ha bármit látsz, akkor mindenképp hozd meg velem, SMS-en vagy Viberen, de akár be is csöröghetsz hozzám, csacsoghatunk egy jót, 0620-316-3000. Az óránkat pedig Majkával zárjuk, aki tegnap a Campus Fesztiválon is fellépett és hatalmas bulit csinált, rengetegen voltak kíváncsiak a sztárra. Csurancseppel itt a péntek délután.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért ne csábítsunk el nőket méregdrága nercbundával? Főleg, ha a hölgy már foglalt. Egy igazi londoni bóhóza. A Rózsakert szabadtéri színpadon. Nem most drágán. Augusztus 7-én, pénteken, 20.30-tól. Jegyek Mauritiusból.
0: Sunshine FM.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Nyíregyháza mindennapjairól közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
1: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
1: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
1: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
1: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza belterületén jelentős a forgalom, elsősorban a 4-es főútvonal átvezető szakaszán. A 41-es főútvonal országhatár, azaz Beregsurány irányába közlekedők több helyen számoljanak a főútvonalon sebesség korlátozása, és nagyon sok helyen munkaterületeknél hétvégén is érvényben vannak a kijelzett kereszttáblák minden vármegye területén. A 33-as főútvonal jelentős leterheltséget mutat, és hétvégén is még nagyobb forgalommal kell számolni, úgy szintén az M3-as autópályán is több munkaterület, amik szintén útszűkületet, sebességkorlátozást eredményeznek, és ott parkolás szigorúan tilos, hogy a munkavégzés hétfő reggel tudják megkezdeni a szakemberek a közműhely rajtási munkálatokkal kapcsolatosan. Igen sok volt a közúti közlekedési baleset az elmúlt 24 órában, rengeteg esetben jelentős anyagi kár, illetve személysérülés történt. Köszönöm a figyelmet, további jó utat!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút. A nyári szünetet kihasználva város szerte útfelújítások zajlanak Debrecenben. A Botanikus Kert titkai címmel vezetett felfedező sétát hirdetnek. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Egységes 50 km/órás sebességkorlátozás bevezetését készíti elő a Magyar Közút a debreceni Diószegi út végén, a lakott terület határa és a Horgásztó közötti szakaszon. A döntés a lakossági jelzések, valamint a rendőrséggel és az önkormányzattal közös baleseti adatelemzések alapján született, a közlekedés biztonság növelése érdekében. A tervek szerint az új sebességkorlátozó táblákat még a szeptemberi iskolakezdés előtt kihelyezik a szakemberek. A nyári szünetet kihasználva város szerte kisebb-nagyobb útfelújítások zajlanak Debrecenben, a legjelentősebb munkálatokat pedig még a karneváli hét kezdete előtt igyekeznek befejezni a szakemberek. A Burgundia utcában távhővezeték csere miatt lezárásokra és melegvíz szünetre kell számítani, míg a Budai Nagyantal utcában és a Vámospécsi úton a csomópont kapacitás bővítő fejlesztése lépett a végső fázisba. Ezzel párhuzamosan a 33-as főút belterületi szakaszán is megkezdődött. A nagy felületű aszfaltozás, amely sávlezárások mellett várhatóan szeptember elejéig tart majd. A Botanikus Kert titkai címmel vezetett felfedező sétát hirdett a Debreceni Agóra Tudományos Élményközpont a közeljövőben július 25-én és augusztus 1-én. A 45 perces program során a látogatók bebarangolhatják a 20. században kialakított ösvényeket, megcsodálhatják az éppen nyíló virágokat, valamint közelebbről is megvizsgálhatják a mocsárciprus légző gyökereit. A séta érinti Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel szobrát is, miközben izgalmas botanikai érdekességekre terül fény. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákjának részvételében nyílt meg a 99. Debreceni Nyári Egyetem. Az augusztus 14-ig tartó kurzusokon a hallgatók különböző szintű magyar nyelvórákon vesznek részt, míg a délutáni és a hétvégi programok során a hazai kultúrával, folklórral, kézműves hagyományokkal és a gasztronómiával ismerkedhetnek meg. Az intézmény, amely jövőre ünnepi fennállásának centenáriumát, idén is számos helyi és nemzetközi ösztöndíjjal támogatta a diákok részvételét. A legnépszerűbb nyári diák munkára már beteltek a helyiek Debrecenben, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok lehetőség várja a fiatalokat. A nyári szünetben sokan strandokon, fesztiválokon, feldolgozó üzemekben vagy vendéglátó helyeken vállalnak munkát. A cégek elsősorban a 18 év feletti diákokat keresik, míg a fiatalabbak jellemzően zöldség és gyümölcs feldolgozó munkákban helyezkedhetnek el. A diák szövetkezetek a nyári időszakban jóval több fiatalt közvetítenek ki, mint a tanév során. A foglalkoztatást a Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diákmunka 2026 programja is segíti. A
7: 3, 2, 1. Fantasztikus péntek délutánt kívánok mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04, és hamarosan pedig hozzam a friss útinfókat, az esti nyíregyházi mérkőzésről is beszélünk majd, mert itt vannak lezárások. Így kezdünk elsőként Szigalával, Solar Riptide.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

A Van Hello a Sunshine FM-en is az éjfél tájt nálunk csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, és rögtön közlekedési információval folytatjuk. Nagyon fontos info, köszönöm szépen Gyönyinek a Viber üzenetét, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházan a Tiszavasvári úton baleset történt a Spártól visszább. Ott érdemes mindenképp körültekintően és türelemmel közlekedni. Tehát még egyszer Nyíregyházan a Tiszavasvári úton baleset. Vigyázz magadra!

Pharrell Williams és a Get Lucky a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, további kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, és egy picit fotbolozunk a következő percekben, mert ma este 8 órától rendezik a Nyíregyháza Spartacus, valamint az Újpest labdarúgó mérkőzést a Nyíregyházi Városi Stadionban. A környéken útlezárásokra, forgalom korlátozásokra, valamint rendőri intézkedésekre is számítanunk kell. Ezért, aki teheti, mindenképp kerülje majd el a Sóstói út, valamint a Stadion út környékét. További info a sunshine.hu-n akár ezzel kapcsolatban is megtudhatók, illetve vasárnap majd a DVSC csap össze a Puskás Akadémiával. Így egy elég izgalmas hétvég előtt állunk, az biztos, urai, elsősorban. Jó szurkolást mindenkinek! Harry

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés, 16 óra 36 perckor pedig útinformációkkal folytatjuk. Ha Nyíregyházán közlekedünk, akkor legyünk megfontoltak a Tiszavasvári úton, a Spártól visszább a város felé baleset történt, emiatt még mindig torlódásra kell készülni. Debrecenben a Balmazújvárosi úton mértek, valamint a Kishegyesin, érdemes ott is csak megfontoltsággal közlekedni. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán ma este labdarúgó mérkőzést rendeznek a városi stadionban, emiatt a Sóstói út, valamint a Stadionút környékét érdemes kerülni. További infók a sunshine.hu-n, én pedig hozom tovább a kiváló zenénket a péntek délutánunkban.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

A Bárszong a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és hamarosan pedig 5 órához érkezünk, így jön Betty a legfrissebb hírekkel. A következő órában viszont visszavárlak majd pénzügyi percekkel, valamint programajánlókkal is, viszont nem szabad elfelejteni, hogy ma este is pörög tovább Debrecenben a Campus Fesztivál, a Metalsit nagy színpadra, a következő percekben érkezik majd Nagy Bogi, ezt követi majd Dániel Fi, utánok érkezik a Bagos Brothers Company, az estében pedig Rúzsa Magdi, valamint az Armin van Buuren szórakoztatja a fesztiválozókat, de ez csak egy színpad, további infók, valamint a színpadleosztás a sunshine.hu-n is megtalálhatók, valamint a Kívánság műsorban majd Norbi élőben jelentkezik a helyszínről. Az óránkat pedig most Tim Impala zárja, ez a Dracula, kellemes péntek délutánt.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingbi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingbi Patika. A gondoskodó választás.
3: A ViaBlock egyedülálló gyártási technológiájának és a ViaTen fejlesztésnek köszönhetően a hőszigetelés és a falazat egy lépésben megoldható. Válaszd a piacon elérhető leghatékonyabb falazóelemet, és építsd meg álmaid otthonát hazai gyártású, prémium minőségű termékkel a legjobb áron. Keresd Debrecenben a Gulyás tüzében.
4: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
6: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
6: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
6: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
6: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
6: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
7: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-ason. Dübörög a Campus Fesztivál. Új nagyállomás és vasúti fejlesztések jöhetnek Debrecenben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség egy év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Esténként 30-35 ezer látogatóra számítanak a debreceni Campus Fesztivál szervezői. Az idei rendezvényen új beléptetési rendszert vezetnek be, a karszalagó QR kódjához személyigazolvány számot rendelnek, így a szervezők szerint kiszűrhető, ha valaki más nevére szóló belépővel próbálna bejutni. A fesztivál területe egyszerre akár 50 ezer embert is elbírna, de a biztonságosabb működés érdekében 35 ezernél korlátozzák a beengedést. A szervezők szerint a Campus Fesztiválnak továbbra is a nagy erdő az otthona, más helyszínen nem tudnák megrendezni a jelenlegi formájában. Jelentős vasúti fejlesztések érinthetik Debrecent és térségét a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként. Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő képviselő közlése szerint a 10 éves országos program forrásainak mintegy tizede érkezhet Debrecenbe és környékére. A tervek között szerepel az új nagyállomás megépítése, felújított állomás épülettel, akadálymentes aluljárókkal, új peronkiosztással, áthelyezett volánpályaudvarral és megújuló Petőfi térrel. Felújíthatják a Debrecen Nyíregyháza és a Debrecen Máté Szalka vasútvonalat. 2029-re pedig új emeletes klimatizált Intercity motorvonatok is érkezhetnek. Akár népszavazás is lehet arról, hogy április 12-ét a demokrácia napjává nyilvánítsa az országgyűlés. A kérdést egy országos népszavazási kezdeményezésben nyújtották be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig 8 igen és 1 nem szavazattal hitelesítette azt. Ez egyelőre azt jelenti, hogy a kezdeményezés formai és jogi szempontból megfelelt a követelményeknek. A döntés azonban még nem jogerős. 15 napig lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Ha a határozat jogerőre emelkedik, a szervezőknek 4 hónapjuk lesz arra, hogy összegyűjtsék a szükséges aláírásokat. Folytatódik Debrecen Szepesen a vízellátási hálózat fejlesztése és a környező úthálózat korszerűsítése. A munkákat 100 méteres szakaszokban végzik, hogy a lehető legkisebb kellemetlenséget okozzák a lakóknak. Az első héten régészeti földmunkák zajlanak, ezek még nem járnak az útpálya bontásával, ezt követően kezdődik a vezetéképítés. A lakóingatlanok megközelíthetőek maradnak, az áthaladás is biztosított lesz, időnként várakozásra azonban számítani kell.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Gyenge hidegfronti hatásban lesz részünk városunkban is, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A maximumok a folytatásban 25-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, és ma pedig így pénteken a Kingák, valamint a Kincsők névnapja van. Boldog névnapot kívánunk nekik. Kezdünk elsőként Benson Boone sikerével. Ez a Mystical Magical.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a mobilbankolás? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A digitális világ fejlődését a bankok pénzügyi applikációi is lekövetik. Az alkalmazásokban a legtöbb gyakran használt szolgáltatás már elérhető. Például forint vagy devizautalások indítása, számlatörténet és egyenleg megtekintése, csoportos beszedési megbízások kezelése, bankkártya aktiválás, letiltás, limitmódosítás. Az applikáció használatával gyorsan, kényelmesen intézhetők a pénzügyek, nem szükséges személyesen bankfiókot felkeresni vagy a telefonos ügyfelszolgálatot hívni. Az alkalmazásokkal 0-24-ben tudjuk pénzügyeinket intézni belföldön és külföldön egyaránt. Érdemes tájékozódni a bankok díjtételeire vonatkozóan, mert nagy részben kedvezőbb díjakkal számolhatunk, hogyha online végezzük a tranzakciókat, és nem ritka az sem, hogy ezek a tranzakciók online csatorna esetén teljesen díjmentesek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
5: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
4: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
5: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
4: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pálcoljuk be tészta.
5: A pinkód legyen kéznél.
4: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyát tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rá néhány bankkártyát, hagyj ropogjon.
5: PC-zés után most hányan nézegethetik? Hol van az a mikroműanyag?
4: Eltűnt, de az, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
5: CVC kód.
4: Igen, ez a WC kód.
5: WC kód. Azért CVC.
4: Azért, igen, és nem találom, de nem baj, majd kiolvasom.
5: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
4: Igen.
5: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
4: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát ahogy mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnye magot is, szóval. Na az ő hasában nem csak mikroműanyag van.
5: Nem cia.
4: Ott minden, amit el tudsz képzelni. És még mindig rendben van.
5: Igen. Nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azt azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
4: Láttál már rágózó varjút?
5: Hát nem,
4: mert milyen néz neki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízű, mentolos már úgyjuk.
5: Hát de.
4: Igen.
5: Hallod ezeket a köhögő varjokat?
4: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógumi.
5: Elnézést, félrenyeltem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg vízélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Az Ári Mafia és Marsakó Dávid párosan, ez volt a hajnali kör, programajánlók jönnek egyenesen Kiskatától.
3: Szia Roli, gondoltál már arra a vasárnapi ebédnél, hogy mit találhattak fel a neolitikumban vagy a középkorban? Július 25-én szombaton reggel 9-től Nyíregyházán a Sóstói Múzeum faluban végre kideríthetett a Tűz fölött föld alatt fesztiválon. A régészek itt nem unalmas csontokat porolnak, hanem korhű anyagokból igazi kőkorszaki és középkori kajákat rittyentenek a tűz felett. Lesz itt tudományos pletykálás a múlt konyhájáról, és egy hatalmas ízutazás az őseink tányérja körül. Készítsd a gyomrod, mert ilyen gasztro időutazásban még biztosan nem volt részed. Hamisítatlan olasz életérzés, tengerparti romantika és fülbemászó világslágerek várnak ránk július 29-én este 8:30-tól Debrecenben. A nagyerdei szabadtéri színpadon az Erkel Színház művészei keltik életre az Ankonai Szerelmesek című fergeteges zenés komédiát. Cseke Péter rendezésében egy zseniális, humoros, szerelmi káosz kellős közepébe csöppenünk, ahol a fülbemászó dallamok mellett a rekesz izmok sem pihennek majd.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Ennyire imádjuk Michael Jackson énekelt és a Billie Jean itt a péntek délutánunkban egy tökéletes lezárása a délutános műszakunknak, hiszen mindjárt 6 óra jön Betty a friss hírekkel, ezt követően pedig belevágunk a péntek esti kívánság műsorba, vár a majd a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000, valamint élőben jelentkezik majd Norbi a Campus Fesztiválról, hoz egy kis élménybeszámolót, valamint egy pár program lehetőséget, így mindenképp érdemes majd figyelni a következő órákban is. A Sunshine délután pedig Eva Max-szel zárjuk, Sweet But Psycho.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Simon és Alex mindig valami bajba kerülnek. Mindig történik velük valami hihetetlen. Aranylakodalom. A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Augusztus 14-én, pénteken, 20 óra 30-tól. Jegyek Mauritiusz.hu.
0: Sunshine FM.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Nyíregyháza mindennapjairól, közérthetően, hitelesen. Ez a Nyíregy Aktuál.
4: Minden pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között olyan témákkal jelentkezünk, amelyek valóban érintik a nyíregyháziakat.
0: Figyelemmel kísérjük a város eseményeit, a közélet fontos kérdéseit, a helyi szolgáltatásokat és változásokat.
4: Szó lesz mindarról, ami a mindennapokban számít, fejlesztésekről, programokról, közlekedésről, közösségi kezdeményezésekről.
0: Közelebb hozzuk a helyi történeteket, a hasznos információkat és azokat az érdekességeket, amelyekről érdemes tudni.
4: Nyíregy Aktuál.
0: Pénteken, szombaton és vasárnap 12 és 14 óra között.
4: Közelebb a városhoz, közelebb egymáshoz.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
7: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
8: A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt.

0: Ferenc repülőtéren. Felülvizsgálják a szolgálati járandóság szabályait. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Utólagos norma kontrollt kezdeményezett az Alkotmánybíróságnál a Fidesz-KDNP 50 országgyűlési képviselője az alaptörvény 17. módosításának egy vitatott rendelkezése miatt. Az indítvány a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szóló átmeneti szabályt érinti. A kifogásolt rendelkezés szerint az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne a hivatalban lévő államfő megbízatása, és az országgyűlés legfeljebb 5 évre új köztársasági elnököt választana. A képviselők szerint a szabály megalkotása nem felelt meg az alaptörvényben előírt eljárási követelményeknek, ezért kérik a rendelkezés megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság az indítványt eljárási szempontból vizsgálhatja, a módosítás tartalmát azonban nem bírálhatja felül. Erős első fél évet zárt a Budapest Airport, januáris-június között csak nem 9 millió 600 ezer utas fordult meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ami több mint 5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Csak júniusban meghaladta az utasforgalom az 1 millió 900 ezret, ez közel 13%-os emelkedés tavaly júniushoz viszonyítva. A legnépszerűbb úti cél továbbra is London, amelyet Isztambul és Tel Aviv követ. A repülőtér idén 4 új interkontinentális járattal is bővítette kínálatát. Toronto, Philadelphia, Szöul és Riyadh is közvetlenül elérhető Budapestről. Felülvizsgálja a kormányos szolgálati járandóság rendszerét, ezt jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A cél egy jogszerű és méltányos megoldás kidolgozása, amely figyelembe veszi az érintettek érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a hatályos jogszabályokat is. A felülvizsgálat azokat az egykori katonákat érinti, akiknek jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával változott meg. A miniszter hangsúlyozta, aki hosszú éveken átszolgálták az országot, kiszámítható és megbecsülést érdemelnek. Hozzátette, a kormány korábban már megkezdte a méltánytalanul elbocsátott katonák helyzetének rendezését is. Már a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelő bírálja el az egyedi gyógyszerkérelmeket, miután átvette a Batthyány Stratmann László Alapítvány korábbi feladatait. A változásról még június végén döntött az országgyűlés, az ezen a héten érkezett kérelmeket pedig már a NEAK kezeli. A szervezet közleménye szerint az alapítvány működését több szakmai és működési probléma is nehezítette, ezért volt szükség az átalakításra. A NEAK azt közölte, hogy az átállás idején átmeneti nehézségek előfordulhatnak, ugyanakkor megerősített kapacitásokkal dolgoznak. A korábban meghozott döntéseket nem vizsgálják felül, az újonnan benyújtott kérelmeket azonban már a NEAK bírálja el.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően stagnált a forinttal szemben, akár csak az euró és az amerikai dollár is, míg a svájci frank gyengülő tendenciát mutatott. Így az angol fontot 426, az eurót 364, a svájci frankot 391, az amerikai dollárt 319 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, Dankó Lászlót hallják. A DVSC labdarúgó csapata 1-0-ra győzött a jereváni Pjunik ellen a konferencialiga második selejtező körének első mérkőzésén. Az összecsapás egyetlen gólját Cibla Flórián szerezte az 59. percben. A mérkőzés különlegessége volt, hogy a szerdától szombatig tartó Campus Fesztivál helyszínének kellős közepén található a Nagyerdei stadion, így dübörgő zenére melegítettek a csapatok. A DVSC megharcolt azért, hogy győzelemmel kezdje a kupa szereplést, és minden esélye megvan a továbbjutásra. A magyar csapatok közül a Ferencváros 2-1-re győzött a holland Twente vendégeként a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének csütörtöki játéknapján, míg a Konferencia Ligában a Paks 2-1-re kikapott a görög Panathinaikosztól. Az Európai Röplabda Szövetség csütörtökön hozta nyilvánosságra az augusztus 12-e és 16-a között Lengyelországban megrendezésre kerülő Strandröplabda Európa Bajnokság résztvevőinek névsorát, amelyben ott találhatjuk a magyar Kun Stefániát és Villám Lillát is. A duó jelenleg Kínában szerepel egy Pro Tour Challenge verseny főtábláján, Villám Lilla korábban volt a Fátum Nyíregyháza játékosa is. Újabb igazolásokat jelentett be a VSK Székelyudvarhely futsal csapata. A következő idénytől ismét a klubot erősíti a Székelyudvarhelyi nevelésű Hadnagy István, aki az elmúlt szezonban az A-Stúdió futsal Nyíregyházával ezüstérmet szerzett a magyar bajnokságban, és a góllövő lista harmadik helyén végzett. Szintén hazatért, és Székelyudvarhelyen folytatja Bálint Andor is, aki az előző szezonban szintén a Stúdió játékosaként bajnoki döntőt játszott, és 8 góllal segítette a Nyíregyházát. Ezek voltak a sporthíreink, további szép napot!
0: A hétvégén már többfelé megnövekszik a felhőzet, térségünkben hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket, 6 óra után járunk, indul már is a péntek esti élő kívánság műsor velem Kondor Rolanddal, várom a zenékéréseket, üzeneteket, akár szerelmi történeteket is 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Bibi Rexával, jön a New Legion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Nicki Minaj és a Starship a Sunshine FM-en, ez a péntek esti kívánságműsor. Hello mindenkinek! Várom az üzeneteket, akár a telefonhívásokat is, 0620-316-3000. Valaki pedig a vonalban várakozik. Hello Sunshine FM, szia!
1: Szia Roli, szeretnék kérni egy zenét Mariannak, üzenem neki, hogy jó pihenést a jövő heti szabadsághoz, mi pedig tartjuk a frontot.
0: Nagyon köszönöm, hogy csörögtél, Sonny Fodora érkezik, itt a Think About Us, nagyon kellemes és pihentető hétvégét kívánok. 8-ig, tiétek a főszerep!

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Ez nem protesting.

0: Bruno Mars, I Just Made a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szólít a péntek esténkben, és a korábbiakban már többször is hangsúlyoztam, hogy ma is pörög Debrecenben a Campus Fesztivál, és ezzel együtt pedig Norbi is pörög, aki a helyszínről jelentkezik élőben. Hello Norbi!
1: Hello Roli, és köszöntöm a hallgatókat. Így van, hát most már azért péntek van, és itt vagyunk továbbra is a Campus Fesztiválon, ahogy aztán megszokhatták a hallgatók, hiszen természetesen tegnap is itt voltunk, tegnap előtt is, de nem árulok el túl nagy titkot, szerintem, hogy holnap is itt leszünk. Na de, hogy egy picit rákanyarodjunk a lehetőségekre, mert ugye a kampuszon nagyon-nagyon sok program lehetőség van. Ma például a nagy színpadon fellép majd Nagy Bogi, aztán itt lesz Dániel fia, Bogosi Brothers Company, Rúzsa Magdi, és hát szerintem a mai este fő akciója, az pedig Armin van Buuren, ugye a holland szupersztár, aki természetesen ma este fel fog lépni a Campus Fesztiválon.
0: Az elmúlt napokban ugye szinte ott is alszol Debrecenben a fesztivál helyszínén. Mesélj egy picit, milyen a társaságok, hogy érzik magukat az emberek, mindenre kíváncsiak vagyunk.
1: Figyelj, én megmondom neked őszintén, én soha nem gondoltam volna azt, hogy sátrazni fogok egy fesztiválon, de most ez a fesztivál az, amikor már tényleg azt éreztem, hogy csak úgy tudunk így a Sunshine FM-mel együtt élni a Campus Fesztivállal, hogyha én itt is vagyok. Úgyhogy én jelen pillanatban sátrazom, egyébként nagyon jó, tehát hogy ilyen baromi jó csapatok verődnek ilyenkor így össze, barátságok alakulnak ki, úgyhogy igazán jó, és nagyon jó egyébként, hogy közel van ugye a fesztiválhoz, illetve a nagy színpadhoz a sátras rész, úgyhogy egyébként nagyon jó.
0: Norbi, köszönjük szépen a helyszíni bejelentkezést, neked pedig jó bulit kívánunk, mi pedig akkor, hát ahogy szokás mondani, dolgozunk helyetted is.
1: Köszönöm szépen, örülök neki, hogy ennyire hiányzom nektek onnan a stúdióból, én még kielvezem ezt a két napot.
0: Jó, tedd azt, figyelj, a fizetés nélküli szabadság a legjobb a világon.
1: Ez így van.
0: Köszönöm, Norbi.
1: Mivel megyünk tovább?
0: Regáld Years and Years Hallucination, bekonfolod?
1: Igen, akkor a két órás élő esti kívánság műsorban az üzenetek átadva, úgyhogy jön Regard és a Years and Years közösen. Ez pedig a Hallucination.
0: Nagyon jó vagy, jó bulit.

0: Daddy Yankee és Katy Perry párosa, ez volt a Konkalma Sunshine FM-en. 7 órához érkeztünk, így jön Betty a legfontosabb hírekkel. Viszont nagyon fontos, hogy Nyíregyházán ma este 8 órától rendezik meg a Nyíregyháza Spartacus Újpest labdarúgó mérkőzést a Városi Stadionban. A környéken nagyon fontos, hogy útlezárásokra, valamint forgalomkorlátozásokra, illetve rendőri ellenőrzésre is készülni kell. Aki tudja, kerülje a Sóstói út, valamint a Stadion út környékét. További infók a sunshine.hu-n. Debrecen belvárosában pedig a magyar között munkatársai több pontban is dolgoznak, a Mikepércsi úton is számítanunk kell majd forgalomkorlátozásra. A következő órában pedig továbbra is kívánságműsor szól 8-ig. Várom a zenei kérdéseket. Turn the lights off, ezzel kezdünk mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Figyelmetlenség miatt történt súlyos baleset az M3-oson. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon. Készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy nyíregyházi férfi ellen, aki a vád szerint figyelmetlensége miatt okozott súlyos balesetet az M3-as autópályán. A férfi 2024 márciusában egy járműszerelvénnyel haladt Nyíregyháza felől Budapest irányába, amikor vezetés közben a fülkében keresni kezdte a vizes palackját. Emiatt nem az útra figyelt, lehaladt a forgalmi sávból a leálló sávba, és fékezés nélkül nekiütközött egy ott várakozó kis teherautónak. A járműben egy útkarbantartás munkát végző férfi ült, aki a balesetben súlyos, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. Az ügyészség 1 év fogház büntetést és 2,5 év járművezetéstől eltiltást indítványozott. Visszafogottabb a kereslet a hazai ingatlan piacon, az átlagnál drágább lakások és házok forgalma mégis nőtt. A Dunahaus elemzése szerint az adásvételek száma éves összevetésben mintegy 7%-kal csökkent, miközben a 100 millió forint feletti ingatlanok értékesítése 18%-kal emelkedett. A szakértők szerint ez részben annak köszönhető, hogy az általános drágulás miatt egyre több ügylet lépi át a 100 milliós határt. A valódi prémium szegmensben, vagyis a 300 millió forint feletti ingatlanoknál ugyanakkor nem nőtt a forgalom. Az átlag feletti áru ingatlanok piaca erősen Budapesthez és Pest megyéhez kötődik, vidéken pedig Debrecen és Pécs emelkedik ki. Újabb rendkívüli parlamenti ülések összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében. Az országgyűlés jövő hétfőn és kedden, július 27-én és 28-án ülés esett rendkívüli formában. A miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta. Napirendre kerülhet többek között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzése és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló javaslat, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázat kezelésének módosítása, valamint közlekedési és energetikai tárgyú törvénycsomag is. Vitatkozhatnak az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéséhez kapcsolódó módosításokról is. A tavaszi ülésszak lezárása óta a kormány rendszeresen kezdeményez rendkívüli parlamenti üléseket. Gőzerővel készülnek a virágkocsik az 57. debreceni virágkarnevára, amely augusztus 18 és 23-a között megújult köntösben várja a látogatókat. Az idei esemény középpontjában a jövőformálás és a közösség építés áll, a hagyományos augusztus 20-ai karneváli felvonulás pedig bővített útvonalon zajlik majd. A karneváli héten idén is több program gondoskodik a hangulatról, érkezik a Kovászki meg a Vega, folytatódik a Galiba gyermekfesztivál, és a közönség kedvenc éjszakai kerékpározás, a Night Ride sem marad el. Közel 3900 alsó tagozatos diák kap idén is ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Az önkormányzat a korábbi 3000 forint helyett idén 4000 forintra emelte az egyfőre jutó keretet, így még jobb minőségű eszközökkel segítik a családokat. Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, hogy a támogatás alanyi jogon külön igénylés nélkül jár a város 26 általános iskolájában minden alsós tanulónak.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Át átmenetileg stagnál a pollen terhelés térségünkben, mindemellett a naposabb időszakok jó hatással lesznek a szervezetünkre. Az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok. A maximumok a következő napokban 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7:04. Hello mindenkinek, pörög tovább a péntek esti kívánság műsor. Várom a zenék kéréseket, üzeneteket egymás után. Ebben az órában még tétek a főszerep, így mindenképp használjátok ki. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hitlista. Geszti Péter a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól itt a péntek esténkben, ez pedig még mindig a Halló Kívánság műsor, zenei kérések, üzenetek tárháza, 0620 316 3000, valaki pedig már a vonalban várakozik. Sunshine FM, szia!
1: Szia Roli! Szeretnék kérni egy zenét anyának, üzenem neki, hogy mindennél jobban szeretem, és mindig ő lesz nekem a legfontosabb. Szia kedvenc előadója, így ha lehet tőle kérnék valamit.
0: Nagyon köszönöm, hogy csörögtél és hogy üzentél, és ahogy kérted, szia érkezik a következő percekben. Unstoppable itt a péntek esténkben.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Nagy Bogi Dash, jól leszek újra a Sunshine FM-en, és egyébként Nagy Bogi nemrég Debrecenben lépett fel a Campus Fesztiválon, nem is olyan rég, este 5 órától volt egyébként a koncertje. Jönnek a programajánlók Kiskatától, szia!
3: Szia, Roli! Gondoltál már arra a vasárnapi ebédnél, hogy mit találhattak fel a neolitikumban vagy a középkorban? Július 25-én szombaton reggel 9-től Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban végre kideríthetett a Tűz fölött föld alatt fesztiválon. A régészek itt nem unalmas csontokat porolnak, hanem korhű anyagokból igazi kőkorszaki és középkori kajákat rittyentenek a tűz felett. Lesz itt tudományos pletykálás a múlt konyhájáról, és egy hatalmas ízutazás az őseink tányérja körül. Készítsd a gyomrod, mert ilyen gasztro időutazásban még biztosan nem volt részed. Hamisítatlan olasz életérzés, tengerparti romantika és fülbemászó világslágerek várnak ránk július 29-én este 8:30-tól Debrecenben. A nagyerdei szabadtéri színpadon az Erkel Színház művészei keltik életre az Ankonai Szerelmesek című fergeteges zenés komédiát. Cseke Péter rendezésében egy zseniális, humoros, szerelmi káosz kellős közepébe csöppenünk, ahol a fülbemászó dallamok mellett a rekeszizmok sem pihennek majd. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: Lát.

0: Calvin Harris és a Blessings a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 8 órához érkeztünk, és nagyon fontos, drága hallgatók, hogy leállás lesz az Erste Banknál ma este 10 órától holnap délelőtt 10 óráig. A karbantartás idején nem lesz elérhető az applikációjuk, valamint a weblap, az azonnali áttalások indítása, a telebank, a netbank, illetve több vállalati szolgáltatás sem. A bankkártyával a boltokban továbbra is lehet fizetni, valamint az ATM-ekből készpénzt is felvenném. További infók is, egyéb tudnivalók pedig a sunshine.hu megtalálhatók. Mindenkinek pihentető kellemes hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép, csáó!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hogy még 60 is sok, akkor, mikor eléd ugrik egy állat.
3: Hát nem különösen, tudom, hogy nagyon sok ilyen helyszín, ahová te is jársz, például esküvőkre, bent van az erdő közepén. És ott, ahogy jössz ki, én voltam például annak idején, azt hiszem Gyulaháza környéke, vagy nem is tudom merre, Nyírtasnál, valahol ott valamelyik részen, a konkrétan egy olyan út vezetett keresztül, olyan széles volt, mint ez az asztal, tehát gyakorlatilag keskeny volt, egy autó fért el rajta, és két oldalt vigan legelésztek az őzek napközben. És senkit nem zavart, mármint hogy őket nem zavarta, hogy arra jön egy autó, mert olyan ritkán közlekedik arra bárki.
2: Meg is többen voltak.
3: Ja, ezért. Igen, tehát hogy ott mi lehet éjszaka, amikor elkezdenek kicsit aktívabbak lenni, vagy jönnek, mennek, vagy amikor hűvösebb van, úgyhogy igen, észnél kell lenni. Debrecennél is, hogyha közelünk ott Pallak környékén, ott azért már többször láttam például szarvast, ahogy ott áll az út szélén, és nem megnyugtató, amikor mész, úgy vagy vele, hogy hajnal 2-3, nincs az úton senki, hát mi baj történhetne, mert egy autóval nem találkozol szinte, és akkor egyszer csak azt látod, hogy világított egy szempár, és kiderül, hogy az egy állaté, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, bár sose tudom, hogy mi a megoldás ilyenkor. A te módszered, hogy nyomod a dudát ilyen fél percenként, az se igazán jó.
2: Tehát mert azzal csak oda vonzom őket.
3: Igen, tehát a te autóid a nagyon megkímélt állapotban vannak, kivéve a dudagomb. Tehát
2: az kicsit kopott.
3: A G-asztrában volt így, ami ilyen típus hiba volt, hogy mindig kiukadt a dudagomb, még akkor is, hogy alig használtad, egy ilyen kis gumi valami volt ott, és mindenkinek, szinte minden második autó lyukas volt. Na most a tiéden akkor ez garantáltan ott van a legjobban megkopva az összes. Az indexen nincs annyi nyom, mint a dudán.
2: Nem. Egyébként én is összerezdülök, mikor látom ezeket a világító szempárokat, meg ugye az út szélén én is ezeket keresem, csak amikor ott vannak a prizmás bóják, meg a táblák, tehát hogy vagy egy sörös üveg megcsillan, vagy bármi, tehát én ott már akkor veszem el a gázról a lábam. Tényleg hazafelé menet az ember az összes rajzfilm hőssel találkozik. Talán még Mici Mackóval, meg sárkánnyal nem találkoztam, de minden olyan állattal, ami a mesékből ismerős lehet.
3: Árul, de mit szedsz ilyenkor vezetés előtt? Összes jön, képzeld el anyukám, jöttem haza, és jött Mici Mackó velem szemben egy mézes csuporra.
2: Igen, és hófehérke ült rajta, és így vágtattak.
3: Nem,
2: kialvatlanság. Az pont elég drog.
3: Amúgy arra nagyon kell figyelni, és most tényleg a viccet félretéve most a következő napokban, mert egy-két napig elviseli az ember ezt a hőséget, de amikor már napok óta nem alszik, akkor az tényleg olyan állapotba kerül, főleg, hogyha ha reggel kell mennie dolgozni, mint hogyha ha még másnapos lenne. De most sokan a fejükhöz kapnak, de jó, hajjukám, ilyen olcsóbb.
2: Hát amúgy erről már beszéltünk is, hogy van egy ilyen kutatás, hogy pont azt okozza az ember agyában, szervezetében a kevés alvás, a kialvatlanság, mint az alkohol. Tehát akkor minek iszunk?
3: Igen, elég lenne nem aludni. Anyukám, milyen jó buli volt, nem aludtunk csak 3 órát.
2: Dupla műszak, minden nap az kész.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NK ügyben. Több mint 200 millió forint közpénz mehetett tusványosi utakra. Lecserélte a gondosóra programot a kormány az uniós helyreállítási tervben. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Letartóztatták Hankó Balázs egykori kabinet főnökét az NK ügyben. Sajtó értesülések szerint Koncos Nóráról van szó, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt hallgatott ki az ügyészség. A kecskeméti járás bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását, a szökés és elrejtőzés veszélyére, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának kockázatára hivatkozva. A döntés ellen fellebbeztek, az NK ügyben már 7 gyanúsított van. A gyanú szerint állami kultúrális és pályázati forrásokat szabálytalanul osztottak el, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A korábban letartóztatott 6 ember közül 4 továbbra is letartóztatásban marad. Több mint 200 millió forint közpénzt küldhetett az állam Orbán Viktor és kísérete Tusnád fürdői útjaira 2025-ig. Erről a külügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Velkei György László közlése szerint az eddig fellelt dokumentumok alapján a tárca több mint 202 millió forintot fordított a tusványosi résztvevők utazására, szállására, étkeztetésére és egyéb kapcsolódó kiadásaira. A költések főként Orbán Viktorhoz és delegációjához, valamint Semmilyen Zsolt volt miniszterelnök helyetteshez és kíséretéhez kapcsolódtak. A beszámoló szerint a volt miniszterelnök korábban többnyire honvédségi különgéppel utazott Erdélybe, de volt példa a bérelt magángépre is. Az államtitkár szerint a végső összeg ennél magasabb lehet. Lecserélte a gondosúra programot az uniós helyreállítási tervben a kormány, hogy elkerülje a forrásvesztést, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök. A programot jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint az Integritás Hatóság is vizsgálja, újabb feljelentést is tett. Magyar Péter szerint a program célja önmagában nem vitatható, ugyanakkor a megvalósítással és az árakkal kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel. A miniszterelnök azt mondta, az átvilágító szervektől és az Európai Bizottságtól is érkeztek jelzések, ezért a kormány más projektekkel váltotta ki az érintett mérföldköveket. A korábbi tervekben a program becsült költsége több mint 80 milliárd forint volt. Magyar Péter szerint a Tisza párt nem támogat olyan államfő jelöltet, akiknek 2026 előtt miniszteri, képviselői vagy más politikai szerepe volt. A miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, az ideiglenes köztársasági elnök személyéről a Tisza frakció dönthet várhatóan egy vagy több ülésen. Hangsúlyozta, hogy nem egy pártnak vagy politikai oldalnak, hanem az egész országnak választanak államfőt. Magyar Péter szerint olyan jelöltre van szükség, aki képes védeni az alkotmányos berendezkedést és a szuverenitást, ugyanakkor fontos erkölcsi kérdésekben is megszólal. Azt is jelezte, hogy több jelölt neve felmerült, de konkrét döntés egyelőre nincs.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Átmenetileg stagnál a pollen terhelés térségünkben, mindemellett a naposabb időszakok jó hatással lesznek a szervezetünkre. Az érzékenyek körében továbbra is előfordulhat fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek görcsös panaszok. A maximumok a következő napokban 25-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig 2 órán keresztül DJ Vágó. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. A megújult MixXL-ben indulunk a Miracle-lel.

a megújult mixig szellemi szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. A pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk jelen pillanatban. A lemezjátszók mögött ő nem más, mint DJ Vágó. Érkeztek szép számmal üzenetek. Sziasztok, DJ Vágó ma esti mixe egyszerűen zseniális. Rég nem hallottam ilyen ütős válogatást. Csak így tovább, ez a péntek este most már biztosan emlékezetes marad. És még egy üzenet, na ez igen, DJ Vágó megint oda tette magát. Minden szám betalál, pörög a hangulat a nappaliban. Köszi ezért az élményért, ez pedig Petrától érkezett. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. A megújult MixXL-ben pedig játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. Itt van már a folytatásban Serial, ez pedig a Tears Right Tonight. A lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: újult Mixx szellemi szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már túl is vagyunk, viszont senki ne csüggedjen, ugyanis tartunk egy másodperci szünetet, és utána azonnal folytatódik a megújult Mixx-el, hiszen egy teljes órán keresztül még a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt jövünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL egy teljes órán keresztül, míg a lemezjátszóknál J-Vágó. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában, amivel kezdünk a Stopik és A7S vadonatúj felvételem. Ez az Out My Hand, a megújult MixXL-ben.

Black Eyed Peas és a Let's Get Started az előző percben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, érkeztek szép számmal üzenetek, mindjárt az elsőt is olvasom. Sziasztok, egyszerűen zseniális DJ Vágó mai mixe, teljesen elvarázsol, végig pörgős, mégis ízléses válogatás. Üdv nektek, Ákos, és még egy üzenet, sziasztok, le a kalappal DJ Vágó előtt, ma ismét megmutatta, miért hallgatom minden héten a műsort. A mixet szinte végig táncolom, köszönjük szépen ezt a hangulatot, puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000, de egészen 10 óráig a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, amivel megyünk tovább, az pedig Wilcox és az Illusion.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. 2 órán már túl is vagyunk, úgyhogy DJ Vágónak köszönjük szépen ezt a kiváló mixet. Természetesen ezt is visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, ugyanis érkezik az új generáció DJ-em a lemezjátszók mögé. Ő nem más lesz, mint Robin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel, egy órán keresztül most az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögött. Ő nem más, mint Robin, amivel pedig indulunk az Alok és Jazz Green közöse. Ez a Summer's Back, a megújult Mixixel, ami szól.

kelteni is tud. Minden hétvégén Mix XL a Sunshine FM-en. A DJ Poolban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Ró.

0: Medúza és a Tell It To My Heart az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt egy órában az új generáció DJ-je állt a lemezjátszók mögött, a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk. Ő nem más volt, mint Robin. Robinnal holnap este 10 órakor majd újra találkozhatok, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Most viszont senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, az pedig a maximumra. Tartunk egy másodpercnyi szünetet, utána pedig jövünk vissza, hiszen elkalózolunk benneteket, méghozzá az Afro House világában. Érkezik a lemezjátszók mögé Fatboy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Fatboy. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: A megújult MixXL utolsó órájában lépünk bele. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ebben az órában egy picit lazítunk a tempón, ugyanis az Afro House világába kalózolunk el benneteket. Az utitásunk pedig nem más, mint Fatboy. Tele leszünk ebben az órában újdonságokkal, mashupokkal és finom zenékkel. Egészen éjfélig tehát a megújult MixXL-ben, a lemezjátszóknál.

a megújult Mixx szellemi szolnálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! Ebben az órában az Afro House világába kalózolunk el benneteket, az utitásunk pedig nem más, mint Fatboy. Érkeztek még szép számmal üzenetek, na ezekből csemegézzünk most egy picit. Fatboy, ez a ma esti mix, valami elképesztő. Minden egyes szám üt, igazi flow az egész. Köszi az élményt egy lelkes hallgatótok. És van még egy üzenetünk, ma este is hozod a formádat, Fatboy. A mix végig energikus, mégis harmonikus. Egyszerűen nem lehet megunni. Puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, köszönjük szépen az üzeneteket. Én nem is szaporítom tovább a szót. Játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. Egészen éjfélig pedig a lemezjátszóknál. Fatboy.

0: a megújult Mixx-el, ami szólt nálatok az elmúlt 4 órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, ebben az órában pedig az Afro House világába kalózoltunk el benneteket, aki pedig a jobbnál jobb felvételeket játszotta, ő nem más volt, mint Fatboy. Fatboynak köszi ezt az 1 órás mixet, amit visszatudtok egyébként majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Én nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, holnap este 8 órakor majd ismételten várok mindenkit a megújult Mixx-elben. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést kívánok a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakít

0: a Sunshine FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.